0: Végig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsék nagy hajózása reggel 7 órától. A Szántódrév komp kikötőből elindul a hajó, amire már 6 órától fel lehet szállni. Aki felfér, felfér, mindig hosszú a sor. Időben oda kell menni. Viszont idén is lesznek sztár vendégek és extra zenei fellépők a hajón. A BSV-vel és DJ Metzger Vikivel is együtt bulizható majd. A Viki pedig most is jön, méghozzá Nagy Bogival és Miss Mooddal. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indított.

Itt csak igazi mai sláger megy, picit lassabb tempó után, picit gyorsabb, és egy igazi nagy nyári favorit. Alex Kenji érkezik, már is szerintem mindenki tudja, és azt is, hogy most ezt a dalt fel kell hangolni.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Opel Light, egy olyan dal, ami egy picit tévútra vitte a rajongókat elsőre, mert hogy ugye ez egy olyan kőzet, ami drágának tűnik, de nem az. Ehhez képest nem valami üres dologról szól, hanem egy igazi nagy szerelemről és egymásra találásról. Taylor Swift, Opel Light, ez jön a rádió egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó?

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is felesleges duma nélkül, megállás nélkül hozom a kedvenceket. Rádió egy DJ-t is választottam, Regál Lilittől a legújabbat, a Hiamit, de hozom Sam Feldet, Jennifer Lopez, Joel

0: Mindjárt ezzel a nagy kedvenccel a Be My Nap folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráram fertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40-55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig az előző héten Majorkán volt, nem csak nyaralni, hanem fellépni, sőt vissza is tapsolták. Eredetileg egy bulira hívták, aztán olyan jó volt, hogy mondták, hogy hát ebből még kéne csinálni, és csinált is. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elindult a nyári szünet, és ezzel együtt mi is átálltunk extra nyári időszakra. És azt találtuk ki, hogy miért ne lehetne hosszabb a live mix, amivel a délután pörgetjük fel. Szóval hosszabb lehet. Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma délután 5 órától egészen 7 óráig. És így lesz ez minden nap innentől kezdve. Ez a nyári hangulat szerintem tökéletes, és ez a dal is tökéletes. Egy óriási DJ Sam Feldjön Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Heart Like Mine.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkában.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: kocsiba, a gyerekek is már kérik nekem, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig.
1: Ettől nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
0: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba, a gyerekek is már kérik nekem, ha megyünk az iskolába, hogy csak

egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, és már csak 2 óra is jönnek Balázsék, akik ugye pénteken hajóznak annyi hallgató valamennyi csak fér a hajóra.

0: Ez pedig a kezdés a következő óra elején, Ed Sheeran és az Azizám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználói nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszerek.

0: rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű valós környezeti és mozgásadatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hol lesz 2 órás a Live Mix mától? Na, náhogy nálunk. Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az ország legjobb DJ-vel és az igazi mai slágerekkel. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, Martin Garrix-el. Ez a Butterflies. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és rengetegszer megkapja Bibi Rexa, hogy milyen stílusban érzi a legjobban magát, ő pedig erre mindig azt mondja, hogy ha hiszitek, ha nem, én pont azt szeretem, hogy tudok ugrálni a stílusok között, és hát közben meg akármilyen stílushoz is nyúl hozzá, abból óriási sláger lesz. Ez most a legújabb, egy fétlesz dalt gondolt újra Bibi Rexa, az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pénteken Balázsék pedig hajóznak a Balcsin. Minden info a radio1.hu, rengeteg kérdésen ilyenkor éjszaka is, akinek tudok, válaszolok Viberen, de tényleg nagyon-nagyon sokan szeretnének ott lenni. A hajó viszont csak egy bizonyos létszámú ember tud befogadni, szóval időben oda kell érni, mert érkezési sorrendben lehet majd felszállni pénteken. A vajon egyébként tudja, hogy ott lesz a BSV és DJ Metzger Viki is. Zenélni fognak, Viki pedig most nagy bogi és des igazi mai slágerének egy picit felpörgetett, picit Metzger Viki is változatával jön. Ez a Jó leszek újra itt a Rádió 1-en.

a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron is a Rádió egy viszi el a legmenőbb helyekre és a legnagyobb bulikba a hallgatóit. A mai napon is lesz játék, most a Dunapart Festre lehet tőlük páros belépőket nyerni. Attisnál már indul az első kör, amikor szó a tizediként kell csörögnünk mondani a szlogent, és pif, adjuk is a belépőt. Én pedig most pif, hozom is az újabb igazi mai slágert. Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról és a védett üzemanyagár kivezetéséről is tárgyal a héten a kormány. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és alaptörvénymódosítást, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Fontos nap előtt állunk, és bízom abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal, olvasható a miniszterelnök posztjában. Ezen a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést, arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Március 10-én vezették be a védett üzemanyagárat, ami a magyar rendszámos járművekre volt érvényes. A benzinárát bruttó 595, míg a gázolajét 615 forinton rögzítették. Picél Józsefet hallják.
3: Én meg voltam elégedve, mert járom az országot, és eddig az autópályán elég magas áron tudtam tankolni. Most már, hogyha megszűnik, akkor ez már nem áll fent ez a lehetőség. Nekem ez pozitív volt az ástoppos üzemanyag.
2: Gyarmati Sándor szerint ugyanakkor a jelenlegi piaci árak mellett már nincs szükség a külön szabályozásra.
4: Nagyon jó lesz végül is, mert ugye nem kell itt forgalmit mutogatni, meg egyéb ilyen dolgokat, meg hát csak olcsóbb lesz a benzin.
2: A védett ár havonta 50 milliárd forintba került a költségvetésnek. Közben szombaton tovább csökkentek az üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Végleg lekerült a napirendről a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése. Az intézmény így a kőbányai északi járműjavító területén marad, jelentette be Vitézi Dávid miniszter Budapesten. Először 2024 májusában tett bejelentést Lázár János, egykori építési és közlekedési miniszter arról, hogy az új közlekedési múzeumot a Civisvárosban, a BMW gyár közelében építik meg. 2024 júliusában kiírták az ötletpályázatot, majd a látványterveket is bemutatták Debrecenben. Idén is lesz közösségi virágkocsi a virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal, délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható, legyenek nagyon óvatosak. Záporra, zivatarra, csak késő délután számíthatunk az előrejelzések szerint.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról
6: a
5: és a drogmegelőzésről.
6: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az

0: új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráram fertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 12 perccel, június, nézem kell a naptárat, 22, igen, 22-e van, Paulina névnap, na, és hétfő, és indul az újabb nagy kedvenc, Taylor Swift-től lesz legalább kiváltanul mondom, meg azt is az Opel Light, az igazi mai sláger címe, ez jön,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition, csak itt a Rádió 1-en. A Maroon 5 jön.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma is ilyen 31 fokkal indul a hét, de azért esőre az ország nagy részén elszórtan számítani kell, és a hét kb. Pont így Ctrl-C, Ctrl-V-vel pörög majd tovább. Pár perc, és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Pénteken, most pénteken pedig jön a hajózás is Balázsékkal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel. Ja, igen, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználó így nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű, valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretni fáj. Hogy hogy van ez? Mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
1: Úgyis ez egy romantik dab. De tessék, győzik-e? És ezt miért? Láttad az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, látok egy Hörhausen, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausenből, hogy győzik-e? Hát
1: de
3: ide
1: miért
3: jutunk?
1: Hát van ez Hörhausen. Még az agyamban?
3: Igen, szeretem olyan őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dologra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a Garcia Bamboléó.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írta ezt?
3: Júj, de szar!
1: Ez nem érettségi tétel?
3: Júj, de rossz, úristen! Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövege ismert föl, hogy melyik dal volt az egyébként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: Ó, de ez rendesen.
2: Versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek, alá zenénk?
3: Mindenünk van, minden van. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel rovatunk?
3: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
3: simán.
1: Dallam nélkül
3: kell elmondani. Igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom, jó. Itt addigra nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
1: Sírok közben, tudom.
3: Addig csokonai, kérdezi.
1: Van még valami a hat verszak, amiben ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tud ez győzik-e megtanulni?
1: Szerintem sem vagy őszintén. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt? A Picsa együttese. Hadd szóljon. Megvan?
3: Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
1: jó,
3: fogjátok.
1: Jó.
3: Mana nao, mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcolját.
1: Jó, de most nem várj. Egy dolliról próbálj.
3: Földön égen. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem azt a hangot, jó.
3: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
3: Igazi mesemondó nagy király.
1: Hallod, de milyen durva hangod van már, hallottad?
3: De nem tudom hozni. Az a vagy
2: ennyi. Elrögi, de nem lehet.
1: Okay, keresd magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
3: Oké. Okay. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi, a piszi, aki elhiszi.
2: De szar! Úristen!
1: Jó, Isten, ez nagyon jó, a hangod nagyon jó.
3: Persze, jó. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Nem, ez nem lehetett, hogy ez a 9-es évben egy dalszöveg volt.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
3: Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamuráj. Jézus Atya Úristen! És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ez most is meghallod,
2: ezek himnuszok.
3: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronba beszélsz, mint a Brad Pittnek a
3: szinkronizálni. Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, ú, de szeretnék.
1: Csak női szerepeket fogsz
3: kapni. Igen.
1: Feri, gyerünk.
3: Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, figyelj, becsukom a szem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
3: Mi ez?
4: Micsoda?
3: Mi az?
4: Ezt elírtad fel is?
2: Gyere, búj hozzám!
3: Ne, ez
2: hát,
3: is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek,
4: tengéred! Azt az
2: eget! És micsoda mélységek vannak
4: benne! A hegyekbe fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
4: Differenciáltabb.
3: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk jó. A hegyekbe.
3: Ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor rejtőzünk a kertben minden
4: lassan.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
4: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tétel mondotta.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
4: Bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
3: Jó, egyébként elmondva felfoghatatlan.
4: Az Ákost az indián táncot, tessék.
3: Indián tánc? De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
4: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
3: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
3: Azt mit tettünk?
2: Azt hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
3: Akkor haragudott meg?
4: Mit csináltatok vele?
3: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt egyébként.
4: Úristen, szerintem... kis grofóta a nézését és a járását hallod, az nagyon kevés lenne.
3: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középen megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
4: Figyelj, szegény vagyok. Szegény vagyok. Szegénynek születtem.
2: Megvan.
4: Az én babám. Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak én áldozati szerepet tudok szavalni.
3: Tessék, ez mi?
4: Igen.
3: Dübörög a lábunktól a föld.
4: Ú, de jó, gyerünk.
3: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Jó, de jó, Latinovics.
4: Ugye?
3: Latinovics vagyok.
4: Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
3: Kezeket fel. Gyerünk. Kezeket fel.
4: Júj, de jó.
3: Ez Emergency House volt.
4: Amúgy tudom, a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasztani Balázsra, és utána eladni nagyon-nagyon durva pénzeket.
2: Jó, de... Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, hogy kicsit ilyen fokhelyről.
3: Kezeket fel. Még egy perc.
4: Isten, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
3: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
4: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
3: Szexvajon mit?
4: Igen, de úgy, ahogy előbb.
2: Egyből fölismeritek.
3: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
3: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiák, alhatsz el.
3: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. Ne. Ott ez volt, 1997.
4: És az Ámbúrgyita egy jó asszony, az is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
3: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan.
4: Ez a szex valami?
3: Ez a szex valami.
4: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
3: Este van, felhívnak, angyalom, gyere át, találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajon mi?
2: A szex vajon mi?
4: A szex vajon mi?
2: Az a baj, hogy csak mindenki csak a refrén tudja szerintem.
4: Vajon mi?
3: Vajon mi?
4: Nem tudod, a baj az, hogy vajon mi, azt nem tudod komolyan mondani.
3: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajon mi? A szeretsz vajon mi?
4: Nem ilyen volt?
3: Ilyen volt.
2: A szex vajon mi? A szeretsz vajon mi?
3: Szemben menjünk, baby, ez a szex. Őnek ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
4: Mit csinál most a pén?
3: Hát
4: hol járt el a fájdalom?
3: Én nem tudom, hogy hol van.
4: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD-lemezen kiadnánk.
3: Csináljunk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
4: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
3: Jó, tudod? Ezt az első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
4: Betonon hasonlok.
3: Igen. Igen.
4: Hát ez nagyon könnyű.
3: Igen,
4: volt.
3: Igen, ezt mondom, ez első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
4: Jó.
3: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
4: Várjál, de most akkor is izé, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsületek.
3: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
4: Vörös Sándor, a Didi.
3: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
4: Úgy sem annyira éreztem, hogy férfi Didinek hívja mellett. Nem?
3: Olyan, Didi, annyira kicsit... szangi. Annyira infantilis.
2: Befekete Pákó ezt tette a Didikkel.
3: Igen. A Didit az anyád úristeni, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
4: Jó, még egyet
3: hagyd mondjak el. Mindig működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
4: Ezt talált ki.
3: Okay?
4: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
3: Jimmy, bukott diák, persze.
4: Nem bírom a szenvedést.
3: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy az is, nem?
4: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
3: és olvasva, lehet. Igen, olvasva százszor durva, mint énekelve.
4: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
3: Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vizet osztanak ma is a pályaudvaron és a buszállomáson. A strandokra menekülnek az emberek a hőség elől. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan keddéj félig tart majd, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter szombaton. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is bejelentette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. A Volán Budapesten két helyen, illetve a megyeszékhelyeken, így Debrecenben is oszt ásványvizet az autóbuszállomáson. Ezen kívül több forgalmas állomáson, köztük Debrecenben, párakaput is működtetnek. Június 20-án szombaton elindult a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. Beköszöntött a kánikula. Nem csoda, hogy sokan a strandokon keresnek menedéket a hőség elől, mint ahogy Püspöki Gergő is.
2: A nagy hőség ellen általában sülővel védekezünk, kijöttünk már a haverokkal egy kicsit lazulni, egy kicsit labdázunk, csajozunk, sövözgetünk, el vagyunk.
1: Az Aquaticum Debrecenben idén még nagyobb hangsúlyt kapnak a családbarát szolgáltatások. Megújult a baba-mama szoba, a gyerekeket közösségi foglalkozások, míg a felnőtteket éjszakai fürdőzések és tematikus rendezvények várják. Az idei szezon ráadásul különleges, hiszen a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját ünneplik, ezért különleges akcióval is készülnek. Kovács Dánielt, az Aquaticum marketing igazgatóját hallják.
3: A 200. évforduló égisze alatt kiadtunk egy Grand Spa 1826 nevezetű bérletet, ami kifejezetten egyedi abból a szempontból nézve, hogy minden fürdőegységünk elérhető vele, így a vendégeink egy betekintést tudnak nyerni mindabba, amit mi kínálunk.
1: A strandolás kétség kívül enyhülést hozhat a kánikulában. A hőség veszélyeit azonban a vízparton sem szabad félvárról venni, pláne most, amikor keddig vörös kód van érvényben a hőség miatt. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 16 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Feri kettecském, még csak jó reggelt, hello!
2: Szevasztok, ennyire megviselt a hétvége.
1: Kicsit lent vagyok, de nem, kipihentem, meg van kedvem, meg jó a kedvem, de úgy sűrűbe voltam hétvégén, és ez most úgy kicsit, úgy megérkeztem ide, így körbevesztek, kávét kapok, mindenkinek hallgatom a kis hétvégét, meg élménybeszámot, és így megültem. Meg korábban jöttem, tudod, és nekem ez nem fegyverem, ez a 6 óra 8-kor megérkezem, és 10 percet ülök, nekem az egy alfába való visszatérés.
2: Igen, ott van még a reggelednek.
1: Én 14-kor bejövök, és 15-kor nyomjuk a gombot, de beültem 6 óra 8-kor, és nem azért, mert nem mondhatok érdekeset, de egy 10 perc monitor bámulás az nekem mindig azzal jár, hogy hó, na, akkor mi vagyok itt ilyen korán. De mindenkinek jó hétvégéje volt, ahogy hallom.
2: Ó, nagyon. Én kérlek szépen Domoszlón jártam, ugye Máté barátom kisebbik lánya elballagott, aki
1: ballagások.
2: A keresztszülei. Hát nagyon vicces volt a dolog, mert ugye ez nem egy túl nagy település Eger alatt, úgyhogy 11 ember ballagott az osztályból.
1: Nekem is annyi volt a gimis vége.
2: Ne.
1: Mi 15-en kezdtünk, ez egy sportosztály volt, és 10-en ballagtunk, vagy 9-en, vagy 10-en végeztünk.
2: Fura. Igen, csak már úgy fura, ugye?
1: Hogy hozzá nagyon, vagy szokva a 20-as, 30-as osztályokkal.
2: 20-as, 30-as létszámok vannak, és akkor egy ilyen nagyon szép, nagyon családi volt. Igazgató néninek arra volt ideje, hogy mindenkiről mondjon érted egy hosszasat, egyesével búcsúztatta el a diákokat, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, meg érdekes volt így a dolog. Megnéztük, ájúdozó diákok természetesen a 40 fokban, amit el tudsz képzelni, pedig így viszonylag korára rakták, tehát 8:30-kor elindult a móka, de ezért 10-re mire vége lett, mert itt évzáróval van egybekötve, akkor meghallgattad, hogy...
1: Jaj, ezeket még mindig nyomják, ezek a rossz komcsi ilyen, de miért kell? Nekünk olyan jó az iskola ebből a szempontból, nem zárjuk az évet.
2: Semmi, hello, sziasztok!
1: Kerti parti, egy mondat a dirigőről, együnk, ígyunk, legyen vége, és talán mindenki a saját osztályába megkapja egyébként.
2: De már nincs is izé, már hogyha bizonyítvány papíron nincs is.
1: Nekünk ugye töprengőnek hívják például, kicsit a krétába elolvasod, csak ilyen jellemzéseket, szövegest kap a Noel, de hogy nincs ez a fél órás díri beszélt, tudják az igazgatók elengedni, meg a himnusz, meg a szózat, meg a mit tudom én.
2: Mert itt úgy gondolták, hogy kis létszámú
1: az iskola.
2: Mamma!
1: Oda nézzé!
2: Megvan, megfújta a hajadat a szél.
1: Motorra jöttél?
2: Micsoda tupíró.
1: Nélkül.
3: Igen. Nem tupír, csak fel volt fogva.
1: Én is azt nézem, hogy olyan, mint a motorra jöttél, a bukós is a nélkül.
3: Köszönöm szépen, minden Bridget Jones nevében.
1: Megfújt a szél, megfújt a szél.
2: Megfújta. Itt van, tényleg ilyen kicsit.
1: Igen.
3: Annyi, hogy homlok magas, nem, simán csak meg van mosva. Ennyit tud.
2: Ja, hogy ezt nem láttuk az elmúlt 2,5 évben.
3: Igen, mert reggel mindig felszoktam fogni, hogy túléljek, és akkor most ugye most nem. Valamiért ott nem fogva.
2: Most így
3: alakult. Igen. Annyira sietem, hogy rosszul parkoltam, úgyhogy pörgessük meg ezt az adást.
2: De várjál, 10-ig
1: hát kell állnod, vagy rossz helyen vagy?
3: Egy kicsit elnéztem ott arányokat.
1: Kicsit messze álltál meg a Járda-szigettől?
2: Most akkor egy sáv nincs.
3: Nincs egy sáv, de nem kell, mert csak a hegyalja úszóval. Ezt a musa használják sokan.
2: Kilók.
1: Igen. És az jó, mert nem is belátható az a jobb kanyar, finoman, tehát óvatosban legyen. Nyugodtan
3: vizsgálj. Mi történt az arcszőrzeteddel?
1: Kérlek szépen, levágtam.
3: Ki ez a kisfiú?
1: Levágtam. Elég volt. Nagyon nagy borosta volt, már itt levágtam, megszabadultam tőle, de meg egy héten belül. Ne törődjél vele.
3: Egy fiatal tínó ült velem
1: szembe. Igen, tegnap nekiálltam, mondom, ha már hajam ilyen bogja, akkor legalább a szakállamat levágom, úgyhogy...
3: Not approved. Hát ezt nem is hiszem már. Zsüléces írban adtálom, hogy többet ne engedjük meg ezt Balázsnak.
1: De gyerekek, egy hét és újra itt van, úgyhogy...
3: Egy hét?
1: Egy hét alatt ez olyan gyorsan megnő, hogy megérkezik.
3: De mínusz 15 év konkrétan.
1: Igen, ugye? Ez mínusz 15 évként leszedem, és igen.
3: Csak egy Feri mit dobna, hogyha leszedne a sajátját?
2: Meg
1: mínusz 15? Neked.
2: Mínusz 15, de tényleg.
1: Nagyon hosszú volt már hétvégén.
2: Nagyon vicces. Nekem ráadásul ugye itt elöltök ősz, tehát ha ez lemegy, akkor így azt fogom, hogy ki ez a délceg fiatal? Nem.
3: Én most
2: ki ez a fiatal ember?
1: Ki ez a vicces George Clooney-ten, kérem szépen.
3: De lehet kérni bajszot? Csak hogy bajusz maradjon.
2: Csak bajusz, persze. Mm-hmm. Majd levágjuk itt.
3: Jó.
1: Nekem az lesz majd, csak bajusz.
2: Hát a forgatásra.
1: A Most Wantedre betolom csak a bajusz.
3: A rendőr bajszi
1: meg lesz. Gyerekek, Balaton megnyitott, jelentem, vízünk nincs. A 2500 ér a sima lángos, 1800 a sima, 2005 a sajtos tejfölös, bekezdtük a szezont, csipős, de jó a vízminőség és jó az idő, és nagyon sokan vannak Balatonon, gyerekek. Nem tudom, idén lejjebb mentek az árak, vagy mi van, de azt kell, hogy mondjam, hogy júniushoz képest ez hosszú. És tegnap volt minden idők leghosszabb éjszakája. Fönn voltatok, néztétek a holdat?
3: Olyat aludtam, akkor ezért volt olyan jó.
1: Feküdtettek kint a csillagos ég alatt?
3: Nem
2: sajnos. Most már rövidülnek a...
1: Rövidülnek. Tegnap meg volt a napfordulónk. Tegnap volt a leghosszabb nappalunk és a legrövidebb éjszakánk. Szeretem az ilyet, a másikat meg decemberben is nagyon szeretem, amikor tüzeket gyújtunk, hogy ünnepeljük a fényt és a világosságot. Most elbúcsúzunk, megyünk a sötétbe.
2: És most mit gyújtottatok? Nádat?
1: Most semmit. Most ilyenkor csak nézed az eget, és nézed mondnám, a holdat.
2: Most volt a szent, milyen éj van most?
3: Szent Iván.
1: Szent Iván
2: éjjel. De azt most kell, hogy tüzet kell gyújtani. Nagy mágiák.
1: Nem, a tüzet azt decemberben gyújtott, mágiát csinált.
2: Dehogyis, ne beszélj már ügyességeket.
3: Hát Szent Iván ilyen is van tűzlakás.
1: Lehet, hogy Szent Iván is raksz tüzet, de ugye te decemberben ünnepled a téli napfordulót, amikor elkezded, akkor van a leghosszabb éjszaka. És a leghosszabb éjszakán raksz egy nagy tüzet, és kezded ünnepelni a fényt, amit újra beengedsz. De ettől független Szent Iványon is lehet, hogy gyújtasz.
2: Hát még tűz ugrás is van.
1: Igen, de ez most a leghosszabb nappal volt, és megyünk bele az éjszakába. Igen.
3: Szerintem kultúra függő, teljesen őszinte lesz.
1: Egyébként így van, ebben van pogány ünnep, ebben van kelta.
3: Mindenek találtak már egy gyújtogatást, ezt ti is tudjátok, hogy a legolcsóbb biznisz az a gyújtogatás.
1: Igen, de télen van a világosság ünnepe.
3: Igen.
1: Karácsund, ugye? Nem, nem.
2: Végre
1: elmondhattam újra. Karácsund, hát ez egy pogány ünnep volt a Karácsund, ugye? Így volt, ez volt, nem, hogy Karácsund. Aztán ezt átvette a kereszténység, hát semmi közünk nem volt ehhez igazából.
3: A hétvégén is a Balatonon voltam, és el kell mondjam, hogy a közlekedés azért nem az igazi.
1: Miért nem jöttél be hozzám?
3: Mert a másik oldalon voltam.
1: Ez egy nyomós ér.
2: Igen, meg nem akart.
3: Nem megyek el a szegényekhez.
1: Ezt is megértem.
3: Én a füledi oldalon voltam.
1: Nem szereted a szegény szagot, ott déli part, az északi part, a Heli Hansenes felhajtott gallérosok.
3: A borzasztó emberek, figyelj, én láttam egy családot, akinek a teljes, tehát voltak, mondtam, hatan, és minden családnak és vagy piros, fehér, kék, vagy kék, fehér, piros színű ruha, és mindegyik nagy betűkkel rá volt írva a márka, ami valamilyen póló.
1: Heli Hansen valószínűleg.
3: A póló, nem. Minden rá volt
1: írva. Füreden felhajtott gallér,
2: az a póló, akkor Laflauer.
1: Laflauer vagy Heli Hansen, és mindenkinek van egy vitorlás, ami nem az ő, és nem tudja vezetni. Nem tud kiállni a kikötőből se, de nagyon vitorlázik.
3: Zsan, ez nem kanyahodik.
1: Van egy vitorlásunk, de nincs időnk lejárni. Ez Füred.
3: Rettenetes dolog, és döblögetik a poharunkat, tudod, így a bort. Így lötyögtetik benne.
1: Igen, de felléptél, vagy mit csináltál?
3: Felléptem, igen, és akkor ott szoktam megszállni Füred, de mert ott szeretek lenni, amúgy van egy
1: tök jó hotel. Hol szálltál meg? A Wellness Hotelben?
3: A Wellness Hotelben.
1: Szeretem azt a hotel.
3: Az egy jó hotel, igen. És akkor néztem át rátok a másik oldalra. Ott vannak, nézem.
1: Nézd a szegényeket ott, nézd a prolikat ott a déli parton.
3: Én tudom, milyen nyaralót szeretnék a Balatonon, mindig eltervezem, hogy egyszer majd kikutatok egy ilyet.
1: Na, miért?
3: Hogy ott Zamárdi környékén vannak azok, amikor picit elkem pici ház, de tudod, az a pici ház, ami ilyen, mint a kocka vagy valami, fel van félig rakva azzal a furcsa terméskővel, tudod, nem tudjuk, hogy miért csinálták, valami fel van félig rakva, és olyan a kerítés, hogy ilyen hajlított fémből van, és régen ez nagyon tetszett nekem, hogy tudod, ilyen balatoni kerítéseket csináltak.
2: Halakkal,
3: vitorlással. Olyan kerítést szeretnék. Nekem csak a kerítés miatt kell egy olyan ház.
1: Nézzek neked eladót?
3: Egy olyan kerítéses
1: házat. Ha bringázom, ott én nagyon sokat járok Zamárdi, Szántód, Völdvár, Szárszó vonalon, mert ott vannak haverém, és mindig megyek át hozzájuk inni. Nézzek valamit?
3: Igen, köszönöm. Egy olyat szeretnék, egy nagyon kicsit elken kicsi, hát közel a parthoz, aminek ilyen hajlított kerítés. A kerítést lehet meg lehet utólag is csinálni.
2: Jó, az most vagy 300 milliónál csak szólok. A közel a víznél, mert akkor tudod most már, a közel a víznél, azt be kell rakni a terpet.
3: Balázs, az a legjobb, meg is vennéd nekem.
1: Jó, erre gondoltam, hogy mire lejössz, azt mondom, hogy készen van.
3: csak egy kulcsot dobjál vele a postaládámba.
1: Jó, de nézek, akkor nyitott szemmel jár. Néha ki lehet fogni, meg most megszaporodtak az eladó ingatlanok, nem tudom mi van, ugye a COVID nál teljesen lehetetlen volt, kétszeresére ment minden.
2: Menekülnek, nincs víz.
1: Vagy nincs víz, vagy szárad
3: ki. Hát már volt azért, nem?
1: Volt ilyen, de most kicsi ingatlan áresés van, és felszabaduló ingatlanok is vannak. Egy 5 évig nem tudtál ingatlant venni a Balatonon, mert föl se rakták, mert elment így kéz alatt. De most lehet mozgolódni. Vízparti kell, hogy legyen mindenképpen.
3: Nem kell vízparti, ezt ki sem tudnám fizetni. De ott közel, valahol ott közel, tehát azon a részen, tehát nem fenn ott a hegyes részeken, vagy a kombosokon, hanem ott a közel.
1: Tehát mondjuk nem Kaposváron, mondjuk.
3: Nem Kaposváron, a Tatabányán.
1: De közelebb legyen a vízhez, mondjuk, mint a Kaposvár.
3: A Balaton nyaralunk Tatabányán van. De igen, és egy pici is. Nehogy is, nem az medence. A pici olyan, hogy tudod.
2: De mennyire 20 négyzetméter?
3: Nem kell 20 négyzetméter, 50 négyzetméter. Tudod, az amit úgy tudsz megfizetni, hogy közben nem kell eladni az egyetlen gyerekedet, hogy ezt
1: jó, tudod. Jó, nézelődök a faluban akkor, meg ott mindenfelé.
3: Van még olyan halacskás kerítés szerintetek?
1: Van, biztos. Nagyon sok olyan nyaraló van, képzeld el, amire én is vadásznék úgy, mert nem eladó, de nem jár le senki, benőtte a gaz, és nem tudom, hol a tulaj. És
3: beköltözni, csak simán?
1: Hát ezzel már gondolkoztam. Szerintem senkinek nem tűnne föl.
2: szólnak.
1: Szárszó és Földvár között még mindig van egy-kettő ilyen. És úgy várom, hogy egyszer tegyék már ki az eladótáblát. Ugye, régi kerítéssel, benőtt kis házikóval, de vagy meghaltak, vagy nem foglalkoznak
3: ezek
1: vele.
3: Bent vannak.
1: Vagy bent vannak, és mumifikálódtak. És nem, egyszerűen nem teszik
3: de
1: ki.
3: De ezek olyan aranyosak, nem? És tudod, van egy ilyen kis szoci hangulata.
1: Nagyon jó
3: vannak. Nem nagyon kellemesen szoci, olyan, és akkor egy pici fű, meg néhányan nagy fa.
2: Fenyőfák.
3: Nagy fenyőfák, igen. Olyat szeretnék.
1: Na, az nagyon, nagyon jó egyébként. Jó, nézelődöm neked, és akkor...
3: Ezért 5-600 millió forint, akkor azt mondod?
1: Nem, ezek nem. Figyelj, ezek nem. Meg leraksz rá egy pici házat, lebontatod. Lehet azért ott szakkörözni, nincs, nem. Azért az 5-600 millió az már a felső vége. 8.
3: Láttam 1,4 milliárdért tihanyi vikilló csomóra.
1: Na, azt én is láttam, hogy külön az életés. Ami úgy kezdődik, hogy nem, ez nem egy menekülő neres villája. Igen, azt igen. Egy csávó beszél
3: de
1: benne.
3: De tudod, akkor azt, hogy nem akkor láttam, de. Igen, szóval, hogy
1: hatalmas medencés villa, Tihanyból ránézel a Balatonra, aha. És most azt csinálják az ingatlanosok, ugye, hogy már TikTokra, meg mindenhova már ilyen videókat forgatnak, és ilyen menő szakállas csávó. Nem, ez nem egy menekülő neres villája. Ha te is erre gondolsz, hogy ez a te hely, gyere, 1,4 emernétől sűrsz, jó, hát mondom, meg köszi. Szívesen megyek, megnézem hétvégén, de ki a fene.
2: 1,4
1: emernétől, és fönt van a hegyoldalma, gyönyörű feszített medence, és hogy ilyen, nem is tudom, milyennek a neve, milyen medence, ez minden érdekes, hogy könyökölsz benne, infinity, könyökölsz benne, nincs vége a medencének, és látod a tavat. Azt tehát a medence a tóból folytatódik, láttam én is, azért csorgott a nyálam.
3: Hát ez elég durva néz ki, de mit kell tenned 1,4 milliárdért, Balázs?
1: Nekem? Semmit. Ja.
3: Megjön a pénzenek.
1: Nekem semmit lehívni egy egyenleget.
3: Nagyon tetszik a gazdag nevetése. Hallod a gazdag nevetését?
1: Hallod? Megbántottad a szárszójakat, hogy szegények vagyunk, most gazdagon nevetek.
3: Nagyon tetszik, hogy rögtön lesz a gazdag nevetése. De érdekes, ezért mondom, hogy eljátsza nekünk itt a szegénységet.
1: Jó, hát mi ott délen érted, ott el vagyunk ott a déli parton. Tűzi vízszárhoz, egyébként nem medence, és egyébként tényleg így van. Tényleg így van.
3: Édes Istenem, hát figyelj, nem tudom, Feri, nálatok mi a helyzet a vízzel? Esett, láttam hétvégén.
2: Hát óriási eső volt, 5 másodpercig.
3: De ez engem tudod, kapott el a hazafelé jövet, igen.
2: De egyébként tényleg ilyen elindult, figyelj, és mondom, végre is rohadt nagy felhő volt. 5 másodperc szakadó eső.
1: De az se segítene rajtatok.
2: Ja, nem, hát itt hosszú hetekig kéne ilyen intenzitással essen. Vannak még nyomokban azért tartalmaz vizet, tehát még lehet, szerintem egy hónapig körülbelül még fürdőnek.
1: Imádom a Vitézinek ezt a posztját, zseniális, elmondta, hogy 50 milliárdért építettek ezek a szerencsétlen barmok kajakkenu központot. Nyilván szétlopták magukat rajta meg teljesen. Ebből az 50 milliárdból meg lehetett volna csinálni a vízpótlást, megépítették nagyon tipikusan, neresen az egészet úgy, ahogy kell, brutális sok lóvéval, szarul egyébként, de nincs benne víz. Hát, és az 50 MRD, abból meg lehetett volna csinálni a
3: azt
1: vízpotlást.
3: Azt mondja Alipsa, hogy 40 milliárdba került volna a vízpotlás, és 50-be került a...
2: igen. És ahol most ott áll az a gyönyörű épület egyébként, meg minden. Nekem van tippem egyébként, hogy abból előbb-utóbb hotel lett volna, hogyha folytatjuk, igen, tehát, mert igen. Azt olyanra építettük.
1: Meg abban nincs benne 50 MRD. Tehát ja, az 50 MRD-ből konkrét a Burj Khalifát megépített kis túlzással, tehát abban nincs benne 50 MRD.
2: És akkor most van kajakkenu akadémiánk, de nincs hozzá vízünk. Hát vagy mindent egyszerre nem lehet, gyerekek, hogy
3: jó. Jamaikai bobcsapat, nem? Vagy kicsit igen. Gyakorolni. Ha nem tudod mederbe csinálni, akkor nem menjél vízbe, én azt mondom
2: neked. És ugye azért érdekes ez, mikor ezt elkezdtük építeni, akkor már tudta mindenki, hogy baj lesz. Tehát, hogy azért a Velencei tónak az állapota az nem most derült ki. Ez már évekkel ezelőtt.
1: Kongatták a vészharangot, persze.
2: Ha egy kicsit kevesebbet tetszek eltenni, többet a vízre, akkor most minden van.
3: Jaj, borzasztó sok. Az élővilág. Abban a
2: beköltöznek a hotelbe. Igen, a siklók.
3: Igen. Nem? Hát... Majd ott ellátják őket
1: addig. Igen. Gyerekek, nincs nyári szünet SMS, úgyhogy nekem ez kicsit hiányzik, de rendben van, ez így szép, mint amikor eltemeted egy hozzátartozót, és tudod, hogy vége, és már nem próbálod felkelteni.
3: Szinte tök ugyanolyan.
1: Hiszen meghalt, tehát, hogy már nem kelteged, és nem beszélsz hozzá, hiszen ő már nincs, valószínűleg itt van, de már úgy ez a rovat, ez úgy meghalt, csak úgy hozzánk tartozott. Viszont fantasztikus, itt van, majd beolvasom, hogy mit írt.
3: De van ezzel kapcsolatban is ilyen bárdó, hogy 42 napig még itt van közöttünk a
1: bárdóban majd, a köztes lépben.
3: Ezt lehet tudni, ez még van.
1: Igen. Viszont zsűlcinteket, úgyhogy ráfordulunk akkor a hírekre. Jó, és akkor elkezdjük ezt a hétfőt. Játék, hírek, reklám, jelentkezés, muzsikák és minden finomság. Úgyhogy itt vagyunk mindjárt nem sokára.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
6: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: Egy este, ami nyomot hagy. Július 4-én Debrecenben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
13: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár. Keresse a Facebookon.
14: A Debrecen plázában és a Civis Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek debrecenplaza.hu és civiscenter.hu.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
15: Hirdessen nálunk!
16: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Befejeződött az útfelújítás a Halastó utcában. Autókra, házakra dőltek a fák a tegnapi viharban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A megyei önkormányzatok országos szövetsége nyílt levélben fordult szombaton Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat miatt, ami a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentését, valamint egyes költségtérítések megszüntetését célozza. A szövetség a levélben hangsúlyozza, egyetértenek ugyan a felelős és takarékos gazdálkodás elvével, ugyanakkor kifogásolják, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal való előzetes egyeztetés nélkül nyújtották be. Két hónappal ezelőtt kezdődtek meg a munkálatok a Halastó utcában, ahol 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben rendezték a göröngyös utat. A Halastó utca ugyanis nem csak az itt élők mindennapi közlekedését teszi kényelmesebbé, hanem a Diófa utcában lakók számára is fontos kapcsolatot biztosít, mert egyfajta szökőút a Kishegyesi út felé. A 60 utcai kert gyorsan fejlődő városrész, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az infrastruktúrát. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
3: Ez összességében 70 millió forintba került. Az elmúlt időszakban egyébként nagyfelületű aszfaltozást, új utcát építettünk, többek között a Bezerédi utcán és a Bohér utcán is. Igyekszünk a további lakosság kéréseknek is eleget tenni.
2: A tervek szerint a Halastó utca további szakaszait is aszfaltozzák majd. Vasárnap gyors záporral és viharos széllel szakította meg a szűnni nem akaró kánikulát az időjárás Debrecenben. A vármegyei katasztrófa védelemhez több riasztás érkezett kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. Fa dőlt ki Debrecenben az Ajtó, a Bölcs, a Vágóhíd utcákban és a Diószegi úton. A Hunyadi János utcában pedig autókra, a Széchenyi utcában buszmegállóra, a Veszprémi utcában egy társasház kerítésére dőlt egy fa. Ezen kívül ágak szakadtak le a Nyíl és a Kerekes-Ferenc utcában, valamint az Űrhajósok terén, de dolgoztak a tűzoltók a 60 István és a Böszörményi úton is.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:07 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hello, most akkor hány nap van iskola kezdésig? Nem érdekes, gyerekek, a 80-as végű SMS-ezőtől elbúcsúztunk, és még csak a nevét sem tudjuk, és ez így van, jól. Bár írt egy SMS, és szerintem ez ő, most keltem fel, első gondolatom volt, a fekete-fehér hívjatok, még ő is gyász időszakban van, még ezt ő sem engedte, legalábbis 80-as a vége, de nem hívunk, nem játszol, megtetted, amit meg kellett, és vége van, ennek a kapcsolatnak vége van, haver, úgyhogy el kell, hogy engedjünk,
1: és te is minket.
0: Igen, ghostingolunk, így van. Viszont Fantás Luci visszatért, és írt egy nagyon keveset, sajnos dobhártya szakadásból lábadozom, és most már dolgozhatok, tehát hallgathatom újra a reggeli műsorotokat, nem a szakad dobhártyás hőlem, mert jó újra hajlani titeket. Üdvözlöm anyukámat és a forraszokat, Fantás Duci, aki úgy néz ki, hogy most már nálunk marad, gyerekek, nálunk marad, itt van. Úgyhogy örülök neked.
1: Találkoztam a legdurább rajongónkkal a hétvégén. A reggelinél a hotelban éppen a lányomnak szedtem egy tányért, amikor egyszer csak valaki így jött így a perifériából, és rám sikított. Kávé előtt így rájössz, nagyon durát károkodtam, hogy mégis mi történhet ahhoz, hogy ennek kell történnie. és ott állt, mutatja a telefonját, éppen minket hallgat, hogy a péntekit hallgatta vissza, és sokkot kapott tőlem, mert meghajlott neki az univerzum, hogy ott is ott vagyok, meg itt is itt vagyok. És ott állt a mindenket, hogy elég leforráz vett a helyzet, hogy ezt most majd fogjuk így lemenetlenül.
0: Mi lesz így, mi lesz így, igen.
1: Nagyon durva volt. Nagyon. Szerintem ilyen lehet, amikor megjelenik egy kopogtató szellem valahol.
0: Igen, az nem én vagyok, 96-80 az enyém vége, jól van. Ja, az kemény, amikor hirtelen meglátnak, nekem is volt most ilyen élményem, ott százszor. Nekem egy csávó jött oda teljesen transzban, majd alám tolta a két éves gyereket, és mondom, figyelj, ne csináld, azt se tudják, ki vagyok, ne erőltesd a gyerekkel a fotót, de mondom, hagyd már őket, meleg van, ne kínozd a gyerekeidet, tudod, amikor úgy, és oda tolja egy eléd a két gyereket.
2: Fogd meg őket, fogd meg.
0: Figyelj, azt se tudják, ki vagyok, ne csináld ezt, nem jó, nem kell, ne erőltesd, ne kínozd a gyerekeidet. Igen. De nagyon-nagyon-nagyon örült.
1: Ezt én is szoktam mondani ilyenkor,
0: igen,
1: csak
0: nem
1: anyákkal vagyok hajlandó fotózkodni.
0: Igen, tehát ne told oda a 4 éves gyerekedet, mert nem azt tudja,
2: nem
0: hogy ki az. Tehát nem is érdekli.
2: Nézd, ki ez a bácsi, érted, már menne fürdeni, vagy lángos tenni.
1: 50 év múlva vagy. Ez itt én vagyok Sebestyén Balázs Ottóval.
2: Egyszer ez a két fiam még sokat fog érni.
0: Igen.
2: Minek? Neked.
0: Igen. Szászón helyben és környéken mi is tudunk nézni nyaralót, majd nyitva tartjuk a szemünket és a fülünket. Jó. Köszönöm. Maga vízfűtés, klímaapóson villanyszerelésbe tud segíteni.
2: Tehát
0: jobban, mint a
2: múcsi
0: serer. Tehát meg vagy a felújítással is.
1: Jó, de jó, csak már lenne mit felújítani. Ugye? Tehát én mondom, hogy azt, a halacskás kerítés az egy non plusz, tehát amúgy csinálnak még ilyet? Tehát ilyet most az ember akar csináltatni. De ki csinálja ezt meg?
2: Egy jó lakatos.
1: És a lakatosok értenek a halacska készítéshez?
2: Igen, a lakatosoknak ez a munkája, hogyha kell, akkor halacskát készítenek, mást is tudnak csinálni, de ha te szépen kéred, akkor neked lesz lakatos kerítésed.
1: És akkor bele lehet írni a szövegeket, és láttam ám, mindenre képesek ezek az emberek.
2: És akkor ott lakatnék... vitorlás, ha jó legyen benne, nádast is tudnak csinálni, én olyat láttam, szép lesz.
1: Bizony. Az a baj, hogy az ország bármely más területére csináltad ilyet magadnak, nem néz
2: az
1: ki jól. Az ciki. Ez csak itt lehet, ezt a balatoni életérzést.
0: Na most megnézed a tűzgyújtást, hogy most mikor gyújtunk tüzet?
2: Most gyújtunk tüzet, ilyenkor Szent Iván éj tűz, ezt így hívják.
0: Akkor ilyenkor is gyújtunk.
2: Aha. Van, ilyenkor át lehet rajta sétálni, mint ahogy ugye mi is csináltuk, lehet ugrani, lehet csak bámulni, és egyebek, és egyebek, és egyebek. Tehát mindent lehet.
0: Jól van. Oké, gyerekek.
2: 23-24 az a napforduló.
0: Nem, a napforduló az biztos, hogy tegnap volt.
2: Igen, elmúlt?
0: Az elmúlt.
2: Jó.
1: Úristen, most volt a múzeumok éjszakája.
0: Igen,
2: az
0: igen,
2: is.
0: Igen.
2: Az minden. Is.
1: Minden most volt a hétvégén.
2: Minden most volt, és te aludtál.
1: Én nem aludtam.
2: Nem aludtál.
1: Én nem aludtam, én a Balatonon voltam. Tudod, most mondtam el.
0: Júni 21. Júni 21.
2: Szent Iváni tűz, nyári napforduló júni 23-ról 24-re.
0: Azok elkéstek akkor, mert a nyári napforduló az vasárnap volt. Tegnap volt a leghosszabb nappal. Higgy nekem, tesa, ebben jó vagyok.
2: Jó van. Jó.
0: Ebben jó vagyok, mondom. Ezeket szeretem.
2: Itt a internet.
0: A Szent Iváni napforduló. Vasárnap 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló.
2: Volt.
0: Miközben a nyári napfordulót hagyományosan Szent Ivánéjének is nevezik, idén Alajos és Leila névjapjára esik a nyári napforduló, ami egyben a csillagászati nyár kezdete is. Érted?
2: Értem.
0: Na jó, most akkor, túl vagyunk, akkor rajta, de Iván napja júni 21, viszont a föld forgása miatt június 21-én köszön be a nyári napforduló. Tehát, hogy itt van valami kis csúszás.
2: Van, de jön ez hamarabb.
0: Ennek oka a föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximálimus.
2: Nem lesz ez sok 6-48-kor ezek a tengelyfordulások meg ilyenek?
1: Teszek egy felajánlást.
2: Igen, hogy hagyjuk abba
1: ezt. Ha szerzek magamnak egy balatoni ingatlant, kiskerítésekkel, akkor jövőre tartunk ott egy szentiváni tűzoljárás.
2: Jó, na? Leég az egész ház, hajrá!
1: De lehet, hogy szükség is lesz, mert ki tudja, milyen démonok lakják már most.
0: Igen.
1: A másik, de hogy Laci, az, hogy nem járok tűzön.
2: Nem járok tűzön.
0: Ugye tulajdonképpen a napfordulat azért forduló, nem, ezt nem akarjátok tudni mindent.
2: Nem, én nem akarom.
1: Na mondjad.
2: Majd kicsit
1: adj
2: később.
1: Ki magadból, Balázs, ki adjam beléd magam. Szorul, igen. Gyere.
0: Belém az nem az szorul belém.
1: Gyere, gyere, apa, mondd el, miért fordul a nap, gyere.
0: Nem akarok boomer lenni.
1: Nem vagy boomer, gyere.
0: Már lepikáztad a posztomat is.
1: Dehogy is nem. Nem tudom, ki látta esetleg az Insta posztját, vagy hát sztoriát a Balázsnak, és gondolja azt, hogy ez még az internetnek a hőskorát idézi, amikor valaki összerakott egy animációt végre, és körbe küldte minden napuk egymásnak, hogy így van,
2: megcsináltuk.
1: Igen.
0: Na, jó, nem vagy... rakok ki ilyet többet, oké.
1: De nem nyugodtan raki, mert nekem is kell szórakoznom valamint.
2: Mi boomerek így használjuk. Hát
0: ez van.
2: Találta.
0: Igen. Köszi Balázs a megfelelő tájékoztatás, bár vastagon leszarom. Barrabás küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem sokára meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Ja, két pillantás is itt van, Szabika. Ezt is elküldte nekünk, így van. Oké, gyerekek, na jól van, megvan a játékosunk is. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Tegnap volt a leghosszabb, én fenn voltam, figyeltem és számoltam a perceket, írja egy hallgató. Hogy hívnak, mi a helyzet?
3: Tibi, minden rendben van, még reggel van, de semmi probléma.
0: Tibi,
3: nézem a VB-t, úgyhogy.
0: Na, és? Milyen meccs van éppen? Te már VB-re zsűlsz.
3: Ne, a mai reggelt legalább nem mondjátok el a nagy eredményeket, mert nézem vissza a médiaklikken.
2: 1-0-3-2.
3: Na persze.
0: Uruguay meccset nem akarod tudni?
3: Egyiket sem, légy szíves, a hajnaliakat ne, jó?
0: Hajnaliakat ne.
1: Hát sajnos ez nagyon megfolyóhat ez a játéknak a minőségét, amit játszani fogsz, mert...
3: Kár volt megszólalnom, jó van.
0: Jó, de a spanyol meccset azt még tudod, mert az délutáni meccs volt, azt tudod.
3: Igen, esti volt, azt néztem.
0: Esti volt, igen.
3: Jó, igen, és... az első kettőt nézem, a másik kettőt mindig visszanézem így reggel, amikor felkelek.
2: És na, Kevin Lenini Pina tevékenységét figyeled a zöldfoki köztársaságból?
3: Igen, nagyon szimpatikus, főleg
0: nagyon
3: eleve.
0: Szimpatikus. Kevin Pira, nagyon jó edző.
2: Kevin Lenini Pina.
0: Nagyon rendben. De most vágja, ő edző vagy gólszerző? Gólszerző vagy edző?
3: Most ez komoly?
0: Igen.
3: De mondtam, nem láttam a meccseket még.
2: Hát de most olyan meccsről beszélünk,
3: csak a lábogatot. De ő szerintem játékos.
0: Nem tudod, hogy ő játszik, Kevin Pira?
3: Ő róla nem tudom.
0: Aha. Jó.
3: Majd átnézem, megnézem.
0: Milyen poszton játszik Kevin Pina?
2: Nem kérdezel könnyűt.
0: Nem tudjuk. Na mindegy, kivel játszanál?
1: Kapus.
2: Ne.
1: Úgy lenne jó, nem?
0: Igen. Ja, Istenem, Ferivel játszanál? Őt mondtad?
3: Ferivel szeretnék játszani. Így van.
2: Jó. Ám legyen.
0: Indítsuk akkor el az órát, és esetek egymásnak.
2: Ki a játékos, bocsánat?
0: Nem mondtam még, hogy Kevin Pina?
2: Kevin Pinával játszom.
0: Tibi, bocs. Azt hittem a másik játékos kérdezett.
2: Nem, azt tudom.
0: Ő a zöldfoki szigeteknek a játékosa. Na, indulunk akkor, 3-2-1, és...
2: Tibi, honnan hívtál? Mit csinálsz? Miért telefonálsz?
3: Zalaegerszegről hívtam. Hívtál a titeket.
2: Magázódunk?
3: Mindenképpen. Te vagy az idősebb, szerintem, ugye?
2: Tegeződhetünk. Megengedem.
3: Nagyon kedves tőled.
2: Mit csinálsz, Tibi?
3: Nézem vissza a meccseket, úgyhogy meg is lepődtem, mikor Anna hívott. Azt gondoltam, hogy
2: melód valami nincs.
3: Reklámügynökség. Meló van, vendéglátásban dolgozom, ezért is hallgatlak titeket vissza mindig
2: Pincér vagy?
3: Spotify-on.
2: Szakács? Melyik oldalon állsz?
3: Felszolgáló, nevezzük így, felszolgáló.
2: De szép, van még szakma szeretet?
3: Mindenképpen, hát 24 éve. Szóval így van.
2: Egy helyen vagy?
3: Mire gondolsz, hogy 24 éve?
2: Aha.
3: Dehogy is. Hát volt több is, szerintem.
2: Nyáron átugrasz a Balcsihoz.
3: Mindenképpen közel van, szóval szeretek, főleg a Borfesztiválra vonyatva. Kedves ismerősöz, ez mi akar lenni?
2: Meg vagy Tibi.
0: Vége van.
1: Győzelem hangja.
2: Vége van Pina.
0: Igen, Kevin Pina.
3: Hihetetlen, 20 másodpercnek tűnt.
0: Neked rövid volt, nekünk hosszú. De ahogy is nem.
2: Jó, de nekünk már mindegyik hosszú ebből.
0: Abszolút izgalmas pillanat, életképek az életedből. Tibikem, viszont nagyon jól mentél, mert hogy flott voltál, nem mondtad ki, mégis beszéltél sokat, úgy tényleg kifejezetten ügyesen játszottál.
3: Nagyon köszönöm.
0: Könnyedén és lazán, úgyhogy mutatjuk is, hogy mi üti a markodat, figyelj.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
0: Hoppá! Nagyon régóta Csipetropi úr velünk van, de nem tudom összetenni a Csipetropit egy Bluetooth hangszóróval. Továbbra is ilyen.
3: A Bluetooth hangszóró a szenzációs.
2: De ad Ropit is, Csipet
3: úr. De mi ez a Csipetropi? Bocsánat.
2: Hát ez a márkája. Ropi, ami Csipet.
0: Csipetropi. Továbbra is gyermekkorom szilveszterre a koktélkréker jut eszembe.
2: A halacskát.
0: Tudod, amikor anyát kirakta a négy ízű koktélkréket, és tudtad, hogy szilveszter van, mert egy egyszer volt.
1: Melyik a kedvenc?
0: Halacskás volt, nincsen kömény mag.
1: Malacka.
0: És ha szádban tartottad a malackát, akkor én nem kell szétrágni, mert a nyáltól egy idő után így beolvadt. De hát igen. És ugye egyet ettél óránként, mert volt egy tesód is. Tehát, hogy ott le volt osztva.
1: Igen, úristen, hogy az egyetlen hely, hogy az ember megette ezeket a magokat, nem?
0: Igen.
1: A Szezám Mag Rising.
0: Na, annyit elmondunk, nem spoilerezve, hogy 2-2, de nem mondjuk el, hogy kinek ez így jó. Neked, Tibi?
3: ez nagyon aljas volt, mert most nézem azt a meccset, és 2-2-re áll.
0: Bocsánat, a másik meg 3-1, de nem mondjuk el, hogy kinek.
3: Jó, most elvettem a telefon, nem hallottam.
0: Jó, ennél nincs szemetebb dolog, igen, ez egy aljas dolog, igen. Ez egy aljas dolog, igen, spoilerezni. Jó van, nézzél a meccset, mi meg megyünk, jó? Köszi.
3: Annyit hadd mondjak, légy szíves, hogy ezt úgyis kevesen mondják. Hajrá, svédek!
0: Most várjál, miért rukkozt a svédeknek, hogy ez mi?
1: Ez egy kód volt, ez most bemutás volt.
3: 92 óta nézek focit, és akkor ők voltak szimpatikusok, de akkor nagyon jó mentek, mert elődöntősök voltak EB-re, a következő VB-n bronzérmesek, szóval valamit szimpatikusak.
1: De ez úgy hangzott, mint egy olyan kód.
0: Igen, hajrá, svédek, ez egy ilyen, egy melegvágba egy belépő kód.
1: Igen, hajrá, svédek.
0: Igen, Marton van valami buli, ahol.
1: Balaton, hogy kirabolnak egy takarék szövetkezetet.
3: Igen, legyünk is.
0: Ja, jól van. Hajrá, svédek. Oké, köszi a játékot, csáó.
3: Köszönöm szépen, én is.
0: Csáó, csáó, hello. Jó szemét dolog így egy kicsit spoilerezni, de kicsit aljaskodni egyébként. Aljas volt, de imádom. Igen, én is így gondolom, hogy ezek a legjobbak egyébként. Igen. Na jól van, Csipetropi.
2: Csipet úr,
0: gyerekek, jól van.
1: Az arra vagyok kíváncsi, hogy a Csipetropiból lehet-e építeni? Mert például a kukiból tudsz építeni, ugye, hogyha megnyálazod, akkor végig összeragasztod. De ugye a Csipetropi...
2: A kukit megnyálazod?
1: Hát azt a kukit
0: tudod. Megnyálazod a kukit?
1: Légy szíves, csak kimélje meg ettől. Kimélje meg.
0: Ilyen kukit nyálazolt-e meg? Hol nyálazol a kukit?
1: Én elnézést kérek mindenkitől összetén, hogy azt gondoltam, hogy ez a beszélgetés abba az irányba fog zajlani, amit én gondoltam. Én itt építkezésről beszélek.
2: Jó, értem, és akkor most Csipetropiból bekérek neked egy 40 zacskóval, jó,
1: és akkor belőle?
2: Kipróbálhatod, hogy tudsz-e belőle építeni.
1: Köszönöm jó? szépen, Feri. Köszönöm szívesen. Szépen, hogy elengedted a pénisz témát ilyen gyorsan.
2: De én hoztam, de én legyek már hibás, hogy te itt kukizol adásba. Ne nézz így, kérlek, meg kiugrom az ablakon.
1: Ferenc, úgy látom, hogy a hétvégén elkanászosodtál, úgyhogy lesz akkor most egy kis beszélgetés.
0: Meg kell nevelni. Szakadári! Ezt kell neki adni azonnal.
2: Na, igen. Hírek alatt, gyere és csak ki vele!
0: Tüsszesset magad!
1: Most lemegyünk, és egyik fogunk átállni a pusival felé, közben megbeszéljük a nagy dolgokat.
0: Sokat matyizol. Nem nézitek az Instán, nem szeretitek őt? Rászól emberekre, ő rászól. Nagyon szeretem, akarok neki írni, hogy szóljon rám.
1: Szóval
0: nem tudom, hogy kell neki írni, üzenetben vagy kommentben, de akarok ráírni.
1: Majd segítek neked, apa.
0: Jó, Réci, idős beteg boomer vagyok. Réci, segíts, hogy írhassak rá egyet, hogy
1: ez
0: küldjön egy üzenetet.
1: Ez a hétnek a tanterve lesz. Megtanuljuk Ferit nem a kukira gondolni minden jó. Kapcsán. Balázs pedig direkt üzeneteket írni az Instagramon.
0: Akarok neki küld egy üzenetet. Nem a tízzel!
1: Azt kéne, hogy őt kéne rátenni most ilyen politikai vonalra. Tudod, hogy így izé.
0: Nagyon kedvelem.
1: Igen,
0: nagyon
1: kezeljen.
0: Szeretem őt. Igen, valaki nem tudná, az Instán van egy fiú, aki mindenkit felköszönt, vagy rászól. És
2: De ezt hát, lehet kérni nála,
0: tudod nála kérni, itt kommentben azt hiszem talán, és akkor, ha kéred, akkor most magamra akarok egyet kérni, hogy
1: szóljon rá.
0: Kérje, Léci, Balázsra szólja, de kommentbe kérje tőle, hogy szólj rá Léci Balázsra, mert
1: nem tudja tűtöztetni magát.
0: Igen, mert szemtelen is sokat matyizik. Nem matyizás, ne legyen bárjál. De így szól, ezeket szereti, ezeket emeli ki. Valaki... Szólj rá, mert nagyon szemtelen ezt
1: írt. Nem teszem bele, valaki küldjem el a nevét addig SMS-be, vagy Viberem.
0: Tűtöztessed magad!
1: Tűtöztessed.
0: Igen, el fogják neki küldeni, hogy beszéltünk róla.
2: És akkor ránk szól.
0: És akkor szóljon ránk, adjuk át neki, hogy légy szíves, szóljál ránk.
1: Utána zsűrre is el kell szólni.
0: Igen.
1: Azt se bír magával.
0: Még a hangon is az zsúlyodában egyébként. Tudom, nagyon jól tudom hozni egyébként. TikTokon is megy, igen.
1: Már van Balázsos videó.
0: Na jó, hát de nem én, csak Balázsos videó.
1: Sebesség Balázsos kell, nem sima Balázsos.
0: Igen. Tehát hogy csak sima Balázsos az nem jó.
1: Fejezd be a gyászolást.
0: Őt nagyon-nagyon szeretem, elküldték, itt van az instagram.com-on.
1: Na gyertek, srácok, most átbeszéljük a dolgokat szünetben.
0: Na,
1: helyre tesszük magunkat, és elindulunk.
2: Jó, igen. Hét után, gyerünk!
1: A minőségi műsorkészítés
0: után. Ilyen vagy 20 ezeren követik, nagyon király, 20 ezer követője van.
1: Most ezt kicsit meg tudjuk dobni szerintem.
0: Nagyon imádom. Na jól van.
1: Mi az, hogy én, hogy rám is rám kezdtem, hogy beérjek pontosan? Én mindig itt vagyok pontosan. Tudjuk dobni szerintem.
0: Nagyon imádom. Na jól van.
1: Mi az, hogy én, hogy rám is rám kezdtem, hogy beérjek pontosan? Én mindig itt vagyok pontosan.

0: csapatépítőt a Balcsin.
1: Uram, ez kiváló ötlet. Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
2: Na, ez tetszik. Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsi

0: Balázsékkal a Bahar-kompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
13: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
14: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
15: Olasz, modern ajtódizájn.

0: olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesem tréfa.
2: Otthoni és üzleti

0: számon. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
1: Elektromos rollert vennél, vagy a meglévő szorú javításra? A válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág, Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
2: Kompakt méret, lendületes vezetési élmény és kiemelkedő árértékarány. MG3 benzinmodellek már 5.999.000 forinttól, készletről. Júniusban különleges nyári ajánlatokkal és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával lehet a tiéd az MG3. MG Tóth Autó. Jobban jársz! A részletekről kérjük, érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
3: Hirdessen nálunk!
4: reklamkukac.mcdb.hu
5: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról és a védett üzemanyagár kivezetéséről is tárgyal a héten a kormány. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az Európai Bizottság hivatalosan elindította azt a programot, aminek célja az európai akkumulátorgyártás felpörgetése és a kontinens versenyképességének erősítése az elektromos autók piacán, írja az Autonavigátor. A cikk szerint a kezdeményezés keretében akár 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitel válhat elérhetővé az akkumulátorcellát gyártó vállalatok számára. A programra olyan cégek jelentkezhetnek, akik az európai gazdasági térségben építenek vagy bővítenek akkumulátorcella gyártó kapacitást.
8: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
7: Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és alaptörvénymódosítást, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Fontos nap előtt állunk, és bízom abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal, olvasható a miniszterelnök posztjában. Ezen a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést, arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Március 10-én vezették be a védett üzemanyagárat, ami a magyar rendszámos járművekre volt érvényes. A benzinárát bruttó 595, míg a gázolajét 615 forinton rögzítették. Picél Józsefet hallják.
9: Én meg voltam elégedve, mert járom az országot, és eddig az autópályán elég magas áron tudom tankolni. Most már, hogyha megszűnik, akkor ez már nem áll fent, ez a lehetőség. Úgyhogy nekem ez pozitív volt, az ástoppos üzemanyag.
7: Gyarmati Sándor szerint ugyanakkor a jelenlegi piaci árak mellett már nincs szükség a külön szabályozásra.
10: Nagyon jó lesz végül is, mert ugye nem kell itt forgalmi dolgatni, meg egyéb ilyen dolgokat, meg hát csak olcsó lesz a benzin.
7: A védett ár havonta 50 milliárd forintba került a költségvetésnek. Közben szombaton tovább csökkentek az üzemanyagárak. Idén is lesz közösségi virágkocsi a Virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal, délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható, legyenek nagyon óvatosak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dásko Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Két óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És még egy baleset az M1-esen, csak most Budapest felé vezető oldalon, egészen pontosan az M1-es nullása felhajtójánál a zárásban. Ez most történt. Köszönjük szépen. Így van. Ha van friss, akkor küldjétek. Jó? 0-23-111-111 az SMS számunk. Ez a helyzet, gyerekek. Így vagyunk. Mit csinálsz?
2: Ebből kiroppant el a nyakamat, de nem sikerül.
3: Csináljam? Megfogja?
1: Meg tudom csinálni, de csak egyszer.
2: De úgy szeretném, de ahogy Bruce Willis szokta, egy olyat kérek, tudom, hogy így megfogják, és ez, amúgy látta egy csomó embernek a neten, hogy csináltak, és ez olyan jó érzés lehet.
1: Jó érzés, de hogy nincs sok értelme ezek. Általában ilyen levegőbuborékok, ettől nem oldódik meg semmi, csak roppan egyet, hangot ad, de hogy ez ilyen kicsit ilyen parasztvakítás ez a kiropogtatás állítólagosan, aztán persze ki tudja.
2: És mi lenne, ha azért kipróbálnánk?
1: Jó. Ha most egymásnak megcsinálnánk.
2: Most egymást roppantsuk ki.
3: Először roppantsunk téged, jó?
2: Hát jó.
3: Aztán nem tudsz roppantani.
2: Jó, utána majd álljátok el a kocsikba.
3: Az annyira bizarr, amikor így megfogja a csávó a fejet, fekszel, és így ránt
1: egyet, és akkor ropog egyet. Igen.
2: Én azt szoktam, amikor, hogy lefekszem az ágyra, és megkérem a gyereket, hogy a gerincemen sétáljon.
1: Hú, de jó, azt én is csináltam, amikor igen. Kicsi volt a Noah. És akkor fekszel, nyöksz, ő meg imádja. Igen.
2: Recsrop.
3: Recsrop van.
2: Igen.
1: Recsrop.
2: Recsrop rádió.
1: Ez a Recsrop rádió, igen. Igen. Gyerekek, hallottátok, hogy megint lezárták a Hormuci szoros? Ja, igen, ezzel már azért már nem is foglalkozunk vele, mert mindig megnyitják, mindig lezárják, de most megint az izraeliek trükköznek valamit, úgyhogy gyorsan ott a már.
2: De mikor tudták lezárni? Akkor pénteken nyitották meg.
1: Pénteken megnyitották, de ezt nem szerették ott, hogy béke van, aztán egy kicsit ott meglőtték, oda Libanonba átlőttek, azt már nincs is annyira béke. No, de Duna Bogdány, nézzünk egy ilyen kis kedves hétfő reggeli hírt, nem? Duna Bogdány, megvan a 250 piknikező gyermek? Nagyon szeretem, ugye elindult a Duna Gangesként való kezelésen. Oh. Vagyis azt jelenti, hogy hát egyre népszerűbbek a szórásos temetések. Ugye a szórásos temetést azt úgy kell elképzelni, hogy...
2: De a szórásokban csak a fajlalatot értettem.
1: Igen. Hát a szórásos temetés, ez ugye hambasztanak, ugye?
3: Igen, és akkor utána a gyászoló rokonság kimegy, fogják a kis urnácskát,
1: igen.
3: És...
1: Igen, és a Szia Nagyi Miszél hozott című történet eljátszák, mert történt ugyanis, hogy 250 piknikező gyermek mellett tartottak temetési szertartás a strandnál. Kiakadtak a helyiek, ugyanis Duna Bogdányban hát történt, hogy elindult a szórásos temetés. Ott voltak a piknikező gyerekek, akik aranyosan strandoltak, nagyokat nevettek, jól érezték magukat.
3: Bográcsban csinálták a paprikás krumplit, és egyszer csak...
1: És egyszer csak az üzletszerű temetkezési szolgáltatás betolták a nagyit úgy, hogy 100 méteres védőtávolság mellett a strandjuk alatt történt átmeneti sátorozásra kijelölt helyen közvetlen közelben 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívás is kapott az önkormányzat. Közbotránkozás kísérte a szertartást. Mi ezzel a baj? Hát szent folyóként tiszteljük a Dunát, lassan gangeszi magasságokban vagyunk. Nincs ezzel baj.
2: Én nem? Azt hiszem meg, hogy már egy égessége halottak ott a vizen. Tehát ne legyen az, hogy odahozzam, mert ne készen hozzátok, hanem akkor legyen az, hogy akkor ott gyújtjátok meg.
1: Igen. És beszorták finoman hát tulajdonképpen a gyerekeket is. 250 piknikező gyermek kapott egy kicsit a nagyiból. Majd kiírta egyébként Duna Bogdány önkormányzatára a polgármester, hogy hát szeretnék megkérni őket, hogy ne nagyon részesítsék előnyben a szórásos temetést, mert hogy legálisan csinálják ezt temetkezési vállalkozók bevonásával, az ECR-re gyártott speciális oldódó papír urnával lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ne szórjanak, mert abból kapnak a strandolók is.
3: Itt a kis
1: képeske. Semmi nem jó, komolyan mondom.
2: De mit gondoltok, a homok miből van amúgy?
3: Na tessék, elhúny nagyikból.
2: Az, figyelj, az full nagyi. Az full nagyi, az csak nagyi.
1: De várj, itt mi történik? Itt Cessnáról kiszorták a nagyit?
3: Nem.
2: Odálltak a partra.
3: Odálsz akkor... a partra, bedobod a koszorút. Ott úszik a koszorú, meg a kis virágszirmok, és az a fehér tölcsérke, vagy az a kis fehér izé a közepén, ő a nagyi.
1: Ő a nagyi.
3: Ő ott úszik a nagyi, tehát nem repülős szórás, hanem ott állnak a Dunaparton, körbe puszigatják, jaj, de jó, szia nagyi, zuty, bludy.
1: De nagyit bele kéne rakni egy urnában, és az urna a víztől így szétporlad, és ott nagyi van. Megy.
3: Azaz.
2: De azt mondták, hogy nem ez történt, azt mondták, hogy szórták.
3: Nem. Itt van, így dobták, hát ezt hívják szórásos temetésnek ott.
2: Én azt hittem, hogy elővesztek egy tasakból.
1: Én is azt hittem, hogy fogták a nagyit, és azt mondták, de ne úgy, azt a vízbe kell rakni, de akkor már a túlvezéred nagyon gyászoló nagypapa azt mondta, hogy repülj, nagyú!
2: Mennie kell, a mamának most kell mennie!
1: Igen, nagy viszél hozott nagyikám. És abban a pillanatban beszórták a levegőbe, érted?
2: De én is azt gondolom, hát nem ezt jelenti az a szó, hogy szórás. A szórás nem azt jelenti, hogy egy papír törcsöbbet teszed a vízbe, az teljesen más jelent.
1: Akkor mert most... mi is így búcsúztattuk a nagymamámat, és nagyon szép volt, elhajóztunk valahol az Árpád hídig, ott beraktuk a
2: de a mamád az Árpád hídre vágyott, mint utolsó.
1: Ő mondta, hogy én szeretném, ha az Árpád híd alatt temetnétek el.
2: Köszönöm. Nem, olyan nem. A családodnak a
1: Balatonba szeretett volna, csak...
3: Full messze volt, nem értünk rá.
1: Nem volt kedvünk 100 kilométert utazni. A gyászoló nép annyira sírt, hogy mama, marad az Árpád híd. A Pimár utca legalább olyan festő, mint Balaton Bogdány.
2: De lehetett választani hidat, vagy ez teljesen mindegy volt?
1: Nem, ez a hajó, ez fix útvonalon közlekedik, valahol ott elindul az Árpád híd, de a szembe a Margit-szigeten, felmegy valahova a Rómaig, ott berakod a vízbe a nagyit, dobálsz rá egy kis virágot, és a nagy aztán már lent utazik a lánymányos innen, Paksnál már nagyon jól van.
2: És ott azok a horgászok, akik ott szoktak állni a hídlábánál, ők ezt hogy nézik végig?
1: Nagyon szeretik, mert ott picit más ízű a hal. Igen. Na de várjál. Tehát akkor itt a nagyit nem a gyerekekre szórták rá, hanem berakták a vízbe?
3: Hát legalábbis, amit a polgármester úr vagy az önkormányzat kitett kép, azon a képen egy ilyen úszó papírúra.
2: De szerintem az a helyes, az lenne a helyes, ezt kéri ő. Azt írja a szövegbe, hogy szeretné, hogyha így csinálnák, mert ez legális, de így kell csinálni. És ők szerintem pont így azt jelenti, hogy szórták, érted?
1: Igen, nagyon jó kommentet olvastam, mert az egyik kommentor azt írta, hogy nekem két kérésem van a temetésemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy engem is szórjanak, a másik, hogy nem engedem a hamvasztást. Tehát, hogy szórják szét a testrészeimet, de nem engedem a hamvasztást.
2: De hát akkor daráló az egyetlen opciót.
3: Jó, és repülőről Budapesten.
1: Repülőről Budapest, hamvasztás kizárt, szórják szét a testrészeimet. Ez a hangosan fölrögte, mondom, ez jó.
2: Ez a koppány temetés. Nekem ezt tetszik. Figyelj már, amúgy nem lehet olyat csinálni, hogy akkor, hogyha ledaráltatod magad, és aztán beszólnak téged, hogy egyenek meg a halak, meg a dolgok, tudod, így zé, hogy...
1: Ja, hogy kis részletekben így vinoman a darálódja, megcsukni.
2: Hát, hogy egy rész a körforgásnak, de ne úgy, hogy...
1: Éled, de a fejét nem tudjuk ledarálni.
2: Kell csinálni egy kutatást, igen, arra vonatkozok, hogy mennyi, mekkora a lábnyoma, az ökológiai lábnyom annak, ha elégetik a testet. Versus,
1: igen,
2: ha megetetik a malacokkal.
1: Igen. Szóval arra, hogy van egy speciális urna, ami vízben feloldódik, de hogy akkor tudom, miért nem vittük a nagyit a Balatonban, de nem lehet. Nem lehet, azt nem csinál, legálisan nem lehet a nagyit elszólni.
2: Nagyban már így nevelt téged, hogy csinálja, amit lehet.
1: Nem, rám kacsintott, és azt mondta, hogy vigyél a Balatonban, tudom, vagy illegális.
3: Egy utolsót.
1: Bátor, de hát akkor még nem én intéztem azt, még anyukám még intézték, gondolom, ők a legális utat választották.
2: Anyuk, eddig még nem voltak beoltva ezzel
1: még a... nem, igen. És akkor most mi baja van ennek a 250 fürdőző gyerekeknek, hogy ott elúszott mellettük a nagyik is, most ezzel mi a baj?
3: Hát az, hogy a Duna bogdányiak, vagy varsányiak, vagy mindenki, aki ott él, érted nekik, ez egy fontos dolog. Hogy
1: nem akarnak gangeszt a Dunából?
3: Hát igen, hogy ott úszol egyébként, és egyszer csak beleúszol egy ilyen izébe, egy ilyen rózsaszírom, hogy hívják be, hát nem jó.
2: Szerintem az történt.
1: Na.
2: Hogy ugye van ez az eljárás, amit most láttuk a képen, hogy lehetne csinálni. De nem ez történt, hanem oda mentek, és csak simán a partot beleszórták.
1: Én sem gondolom.
2: Tetején ugye ilyenkor nem az van.
1: Félértették a szórásos temetés.
2: Igen, és ugye a tetején ugye nem az van ilyenkor, hogy rögtön eltűnik a vízben, hanem ez egy kicsit felül ez a por erre a víznek a felszínére, és egy idő, amíg ugye belekeveredik.
1: Igen, de hogy ők ezt félértették, és azért felfele dobták a nagyit, és betemette a 250 gyereket.
2: És bajuk,
1: és mondta, hogy ne így szór, papa, mit csinálsz, papa?
2: Ez kálciumpor.
1: Igen. Mert az, hogy a búcsú pillanatait meghitt zene kíséri, elengedés csendben beleolvad a hullámhozásába, a vízrehelyezés lebomló urnában történik.
3: Na.
2: Ennek kéne történnie.
1: Ennek kellett volna történnie, ehhez a 250 gyereket megfürdették némi kálciumban. Ettől még a nyári tábor.
2: Ez így van. Na most én felteszem a valódi kérdést a mögött, a történet mögött. ott ülsz a kezedben a bogrács gulyásra. Igen. Jól szedve. Már a kenyér is le van szeretelve, ott van a másik kezedben.
1: Igen, megérkezik a nagy...
3: Kovászos uborka van hozzá?
2: Kovászos uborka is van hozzá. Rájta van a szalvétenet, te kicsit undorító, rátapott a szalvéta. Mérges vagy. De éhes. Mérges vagy és éhes. És akkor ekkor ezt csak megérzed, ezt a kis lehel, egy ilyen kis szellő így a hátad, hogy megcirugatja a hajadat, egy kicsit meg is mozdul.
1: És látod, hogy szórásban vagy.
2: És egy vékony réteg, egy ilyen, nem is tudom mi ez, egy ilyen, mint amikor tudod, sütitek, mi a perje, vagy mi ez?
1: Pernye. Igen, pernye. Tehát rájössz, hogy a nagyi még egy kicsit rájár a halászlédre.
2: Igen.
1: Megfújom a tetejét, és a fölével együtt lemegy a nagyi.
2: Megfújod a tetejét?
1: Meg.
2: Nem az csak, hogy jól elkevered, hogy...
1: Fogod, és azt mondja, de nem akacs vagy, te nagy, nem akacs vagy, most már tágíts innen, nagy, tűrtöztesed magad.
2: De szóval érted?
1: Értem, mi a kérdés, ha én a halászlevet nem adom oda semmilyen.
2: Ezt akartam kérdezni.
1: Semmi, megesszük, kenyeret tunkolunk bele a nagyival, és azt mondom, hogy ilyen nagy, egy ilyen feladatot kérek. Te mit csinálsz?
2: Táboroztatod a gyerekeket.
3: Igen.
2: Az utolsó kavarást csinálod,
3: semmi,
2: a paprikás kumplét.
3: Még egyet kavarok rajta.
2: Nem, látod, mi történik? És akkor kétségbe esel, vagy mellihamuzol a cigitből, ahogy szoktál. Igen, vagy igen, ennyi. Semmi,
3: kavarsz rajta. Még egyet eltünteted le nyomokat. Jó étvágyat, pacsirták, gyerünk,
2: edd mindenkinek. Figyelj, játszóterekkel ennél sokkal rosszabbakat is megesznek a múlt.
1: De abszolút, persze.
2: Az én gyerekem egy időben cigicsik együtt.
3: Na. Igen. Mennyivel jó.
1: Strandoltál már homokviharban, nagyjából ugyanez. nagyjából ugyanez így van.
2: Én vagyok a nagy hívatok.
1: Igen, én vagyok a nagy hívjatok. Az úszó döglött halbezzeg nem zavarja őket, tessék. Na?
3: Mert az természetileg
1: ott van. Vagy a ködi akkumulátor szennyezés, érted? Az na, sokkal az... nagyobb baj, mint hogy egy nagyi bemegy a Dunába. Hát, nem is értem, komolyan mondom. Én mindig a nagy titkával szoktam csinálni a paprikás krumplit, úgyhogy nincs ezzel baj.
2: Mi van akkor, hogyha megeszed valakinek a hamvait, és a személyisége kicsit beléd költözik?
1: Ja, hogy azt mondod, hogy nagy is leszel?
2: Hát, ha megeszed a paprikás gulyást, ez csak...
1: Kell a füstíz a jó gulyásba, írja Kazi. Na, mindjárt elérjük Duna Bogdány polgármesterét, csak hogy egy mondattal tegye ezt nekünk helyre. Egy nagyon kedves posztot írt ő ki, nincs ezzel baj.
2: Csak... Ezt már a nagyi mondatta vele.
1: Igen. A szórás és a szórakozás fakadhat egy igéből a szó eredete szerint, írta egyébként Duna Bogdány polgármestere. Szórás és szórakozás.
3: Igen, mert ők szórakozni járnának oda, de ha beleszórnak a szórakozásba, az már nem olyan.
1: Igen.
2: Nem úgy hangzik ez nektek, mint ha ő egy olyan ember, neki tud szó vicceket esetleg ilyen.
3: Csak nem a hahotáért nyúlsz.
2: Doktor Hahota?
1: Nincs lebeszélve vele az interjú, de mindjárt megkérdezzük. Én szeretem ezt a történetet. Az a baj, tényleg ilyen nagy Lebowskit látsz magad előtt. A 250 gyerek, ahogy beszállódik a pernyével, miközben a síró rokonságot nagyon vonul.
2: Kicsit egyszerűen. Alaposan a Dunában fürdeni azért vállalás. Teljesen őszintén leszek.
1: Én nagyon sokat fürdöm a Dunában.
2: Tudom, ezzel mondom.
1: Nagyon szeretem a Dunát.
3: Most képzeld el, hogy mi között úszol. Nagymamák, nagypapák.
2: Meg a sok vállalkozó szemléletű ember, aki beköti a szennyvizét, meg ilyenek a Dunába. Tehát hát, amikor bemész a Dunába, akkor azt mondod, hogy szabad vagyok, és nem zavarnak a körülményeim. Nem ezt mondod?
1: Igen, de nem itt kell fürdeni, tehát nem Pest környéken kell fürdeni a Dunába, hanem följebb. Volna. Igen, tehát hogy följebb egy kicsit. Följebb.
2: És akkor ott jobb?
1: Ott szebb egy kicsit, tisztább, igen, természetközelébb.
2: De nincs benne a pakliba, hogy elúszik mellettre tehén?
1: De benne van, hogy egy mocskos nagy fekária is elúszik mellette.
2: Na, tehát, mondom, tehát, aki a természettel akar egyesülni, az vállalja annak a következményeit. Én ezt mondom.
1: Itt van Duna Bogdány polgármester, egy rövidre. András, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát,
4: jó reggelt!
1: Igen, jó reggelt, itt vagyunk. Olvastuk a posztot. Egybe segíts nekünk, András. A nagyit betették egyben, vagy a nagyit földobták az égbe, és a szél az beterítette a gyerekeket. Ezt nem tudtuk kibogozni a történetből.
4: Elnézést, de én azt gondolom, ennek a témának a komolysága, meg az, hogy mégiscsak kegyeleti dolgokról van szó, nem gondolom, hogy ez egy jó felütés.
2: Ez a hajó elment 15 perccel ezelőtt.
1: Ez 15 perccel elment, polgármester úr, de nem, most csak kérdezzük, hogy nem sikerült kibogoznunk a posztból, hogy mi történt? Tehát ez csak egy sima szórás volt, vagy már félreértették a szórást?
4: Ez a Dunában való temetkezés volt.
1: Dunában való temetkezés.
2: Most mi azon gondolkodunk, hogy azt beszéljük pontosan, hogy ugye maga a szórás, ugye ez egy lebomló, egy ilyen papír urnában történik, berakják a vízbe.
4: Igen, és hát most... itt kétféle dolog van, az egyik, hogy valakik ugye ezt illegálisan szokták tenni, ugye szűk családi körben mondjuk, vagy tehát mindenféle felhajtás nélkül, ami ugye egyébként illegális, vagy szabályosan, mint ami ez a mostani is történt, tehát még nem tudjuk, hogy szabályosan, már megvizsgáljuk, hogy már volt engedélye, akkor pedig hát ugye ilyen temetkezési vállalkozóval, és hát ez nyilván szabályok betartásával zajlik.
1: Ha, tehát van egy kijelölt hely való a Dunán, ahol lehetne, nincs, meg van a kis...
4: Nincs kijelölt. Ez a probléma.
1: Igen. Ja, értem. És akkor ott volt a 250 gyerek, aki fürdőzött, miközben ott megtemették a nagyit.
4: Hát igen, nem, nyilván ezt most úgy képzeljük el, hogy teljesen egy helyszínen, de minden esetre elég.
3: Elég közel.
1: De kicsit ilyen eklektikus lehet, hogy itt a csipogó, csobbanó, nevetgélő, nyári zajos, napolajos gyerekek, egy perccel később meg ott a násznép, aki teszi be a vízbe. Igen, ezt még megértem,
2: hogy ez az.
1: Násznép, aki teszi be a vízbe, igen. Ez így ebben a formában az. El lehet ezt választani külön? Vagy akkor őket most megkérte a polgármester, hogy ne tegyék be a Dunába? Vagy most mi a megoldás?
4: Nem, hát a megoldás az lesz, hogy ezt tisztázzuk, hogy milyen lehetőség van nekünk korlátozni ezeket a tevékenységeket, és nyilván gondolom afelé fog menni a dolog, hogy jelöljünk ki egy szakaszt, nekem van is erre ötletem, és akkor el fog különölni ez a két entitás.
1: A fürdőző gyerekek meg a temetés.
4: Igen, uh-huh. Pontosan.
2: Még entitásokról nem beszéltünk, de a kérdés az, hogy a maga a poszt alapján, ugye mi arra gondoltunk, hogy itt a probléma az azzal volt, hogy csak simán megfogták a hanvokat, mint az amerikai filmekben, amikor kiállnak a hídra, és akkor így kiszórják őket. De akkor ez nem történt meg.
4: Csónakból történik.
2: Aha. De akkor nem belehelyeztek egy papírurnát a vízbe, hanem szórták a kezüket.
4: De.
2: Ja, értem, mert mi akkor ezt értettük félre, mert mi ezt a posztot úgy értelmeztük, hogy az egész úgy történt, mint a filmekben, hát amikor komédiát csinálnak
1: belőle. Igen, hogy beterítette a 250 gyermeket.
4: Igen, itt arról van szó azért, hogy mondom, van ez az illegális féle, meg a legális, hogyha majd rendelkezik engedéllyel, és mondom, az utóbbi ez tényleg csak ilyen papírúrnást tesz lehetővé.
3: És azt is, aki jelölt helyen.
1: Jó, oké, okay. Ezt szerettük volna tudni. Polgármester úr, köszönjük szépen.
4: Kérem.
1: Köszönjük visszatásra. Én nem értem azokat az embereket, akik azért, mert temetésről beszélünk, ilyen nagyon hirtelen, nagyon komolyra váltanak. Értem, persze, polgármester, meg a gyász, meg nem tudom, de lehet erről azért egy kicsit ilyen bátrabban, felszabadultabban. Ez sajnos az élet része? Hát ez,
2: nem
1: ez...
2: tudom, szerintem mindenkinek más a megküzdése, de én speciál a fekete humort preferálom.
1: Én is.
2: A családomnak a 70%-át eltemettem már, ezért jártas vagyok ebben a témában. Azt érzem, hogy nekem az a gyógyító erejű, amikor tudok rá nevetni.
1: Abszolút. Másrészt
2: meg engem az, tehát hogy az érdekel, amikor azt mondják, hogy én már tudok is egy helyet. Az azt jelenti, hogy a szomszédváros polgármesterének a nyaralóján. vagy valami.
3: Igen, tudunk kiszúrni.
2: Nekem már eszembe jutott különben egy ember, aki ezt nem bánná.
1: Valaki csak annyit írja, Istenem, már tudom, miért nem dolgozom a közigazgatásban. Jó, a polgi gyerekek. Lehet, hogy a téma miatt, de lehet, hogy valami más.
2: Magának kereste, ő írt olyan posztot, ahol az van, hogy szórás vagy szórakoztatás.
1: Igen.
2: Tehát ő dobta fel a labdát magasra, és ebből azt gondoltuk, hogy azt szeretné megbeszélni velünk.
1: Hát ez talán ezt egy kicsit máshogy gondolta.
3: Gondolt,
1: hogy 10 perce még nem számított, hogy felhívjuk. Ja, igen, hát ez az élet része, ez a legjobb ezen egy kicsit úgy. Ja,
2: az mindegy. A jó híre van, hogy mindannyian így fogjuk végezni.
1: Ez egyébként így van. Fél nyolc gyerekek, hogy elröppent ez a kis fél órácska?
2: Az ólommadár, hogy elszállt-e? Jó ég,
1: igen, ezt a mindenségét elszállt, mint a nagyik. Jövünk mindjárt fél nyolcan pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon!
4: Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Valósi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Új MG3 Hybrid Plus már 6.949.000 forinttól. Sportos megjelenés, innovatív full hybrid hajtás és akár 195 lóerős rendszer teljesítmény. Mindez 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garanciával. Ne hagyd ki a júniusi ajánlatainkat. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
13: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
14: Július 4-én újra a Halászlé Fesztivál Tiszacsegé. 11 órától kedvezményes áron kóstolhatod a híres halászlevet. Vár a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral, valamint családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár. Este pedig az Abrakazabra zenekar és Sobec Tamás repít vissza az időben a Demir Respect Hogyan tudnék élni nélküled koncerttel. Továbbá fellép Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó. A lépés ingyenes. Tisza Csege, ahol a halászlé és a zene összefor.
15: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket.
16: Ó, már megint koszos az autóm.
17: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
16: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
18: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
19: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
11: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: A jégkrémet és a fagylaltot előállító üzemeket is ellenőrzik. Még lehet jelentkezni a szünidei gyermekfelügyeletre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Ma kezdődik a Nemzeti Élelmiszerlánc Bizottsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Ezen kívül kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság emellett a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Idén a Bújai János általános iskola vállalta a szünidei gyermekfelügyeletet. Az eddigi adatok szerint 243 gyermek lesz, de még mindig nem késő jelentkezni a szünidei felügyeletre. A Család és Gyermekjóléti Központot telefonon lehet ezügyben megkeresni. 16 pedagógus, 26 szociális munkás, illetve a DAEFI szakemberei gondoskodnak majd a gyermekekről július 1-e és augusztus 14-e között. Oroszi Bolya Auréliát, a Család és Gyermekjóléti Központi intézményvezetőjét hallják.
21: Nagyon-nagyon színes programot tudunk majd biztosítani a gyerekeknek. 8 csoportban lesznek megbontva. Hetente olyan 160-180 gyerek fog egyszerre részt venni a programunkon.
20: A legtöbb városban programokat nem szerveznek a gyermekfelügyelet mellé, és Debrecen abban is élen jár, hogy helyet biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Hívta fel a figyelmet Széles Diana alpolgármester. Idén nem első alkalommal leptek meg és köszöntöttek egy kisfiút a születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrök. Most Hajdúsámsonban jártak, és a program zárásaként az ünnepelt az egyenruhásokkal együtt érkezett meg az Ovihoz.
11: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
20: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható. Legyenek nagyon óvatosak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:48 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tehát mondjátok meg nekem, mert rutinosabbak vagytok. Várj, egy időjárás, mondjál itten, Ferenc, valami
1: mit
0: szépen.
1: Mit lehet erről mondani?
0: Köszönöm szépen.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Milyen jó, hogy nincs már riposzt, ezt megírta volna. Az előző polgis beszélgetést egyébként, igen. Szóval, hogy van az, hogy én nagyon ritkán vagyok vonatállomáson, de pénteken volt szerencsém kimenni vonatállomásra. Jártok vonatállomásra? Ti sem nagyon vagytok azért
3: azok ha valakiért megyek,
0: vonatosok, igen. Ha valakiért kimész. Teljesen új volt nekem, hogy jött a kisebb gyermekem Szegedről osztálykirándulásról. 16 óra 9-re kellett volna beérni a vonatnak, aztán lett 17 és 23. Tök mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem hogy az egy megszokott jelenség a MÁV-nál egyébként, hogy 5 perccel a vonat beérkezés előtt fingja nincs, hogy melyik vágányra jön a vonat.
1: Igen, keresik a helyét, hát persze.
0: Ez egy természetes dolog.
1: Mm-hmm.
0: Álltam ott, tudod, és az van ugye, hogy idő késik, honnan jön hányos vágány. Hát mondom, micsoda utas tájékoztatás ez itt, kérem szépen. Milyen modern? Micsoda rendszerek itt, induló érkező, meg voltam őrülve, hát mondom, ez gyönyörű. Megnézem az érkező vonatok, megtaláltam Szeged, 16 óra 23, 16 óra 18, 6 perc, hogy itt a vonat, nézem, hányos vagy, zéro. Át van húzva. Nem tudja a MÁV, hogy nagyjából a nyugati küszöbénél járó vonatot hova sorolja neked be, melyik vágányra. Hát mi lehet ott, kérem szépen?
1: Ami szabad lesz éppen.
0: Mi az, hogy ami szabad lesz?
1: Vagy dobnak izével kockával. 12-es.
0: Várj, ez egy informatikai rendszer. Ezek a vonatok indulnak, beállnak, üres vágányok szabadulnak föl. Itt van egy komoly informatikai...
1: Van. Úgy hívják, hogy Józsi Bakter.
0: Józsi Bakter.
1: Ő az informatikai rendszer.
0: Józsi Bakter vakarja a fejét, és látja, hogy jön a Szegedi Intercity, és nem tudja, hogy hányos vágányra áll be. Hát ilyen van. És ott rohangálnak az utasok leföl a 8-astól a 12-esig. Tudtad, hogy ez így van?
3: Szerintem az, hogy olyan vágányra jött, ahol előtte másik vonat érkezett meg, nem? És akkor megvárt, még elmegy.
0: Na de várjál, hát ott kell egy üres vágány, hát ők tudják, 8 vonatunk van bent, 2 kifut, tehát be tudjuk rakni a 6-osra, mert az előtt 5 perccel kifut.
3: Jó, de a 6-os...
0: Legalább az indulási idő az fix.
1: Meg késett, ugye? Na, megvan a megfeltés. Igen? Ha pontosan érkezik be, akkor van helye. Ha nem pontosan érkezik be, akkor ugye ott, tehát 17 óra 5-re ért volna be, akkor van szabad hely. De oda lehet, hogy 17:20-ra már beállt valami más, tehát keresniük kell egy üres helyet.
0: Ja, és akkor ez, sakkoznak, hogy hova rakják.
1: Nem írják ki, amíg hát, meg nincs
3: a igen, meg a 6-os vágányos takarítás van, a 7-esen pedig fészkelnek a fiókák.
0: Igen, a 8-as most egy kicsit elromlott, a 9-es sosem működött.
1: Na, ennyi, tehát marad a 10, de ott már áll a, nem tudom, a Váci.
0: Nem tudom, azért azon gondolkoztam pontot, áldogáltam ott egyedül, hogy azért ezek a vonatok azért ilyen 50-70-nel mennek. Azért itt egy komplett rendszer kell, hogy irányítsa őket, de 5 perccel a célbaérés előtt fingunk nincs, hogy melyik vágányra áll. Akkor ezeket ott kint a szabad pályán, ott ugye a piros lámpánál zöld jelzés, hogyan irányítjuk, és ül biztonságban az a 100-200 ember, és eszi a fasírozott a zsömlét, miközben egy 60-nal szágult a vonat. A hova? A hányos vágány?
3: Azt nem szágult, hanem csak pötyök, de úgy kell csinálni, mint amikor elmész egy ilyen, tudod, egy ilyen kaszinóba, és akkor pörögjön a szám. Rendesen tudod, ahol nem tudod meg, és pörögjön folyamatosan a szám. És egyszer csak mindenki már izgulik, és egyszer csak megáll valahol.
0: Mint az Airplane című film. A következő, nem tudom, a 26-os kapu, a 32-es kapu, a 48-es kapu, és azt látod, hogy az utasok rohangálnak össze-vissza.
1: Örülnek, hogy nem tették át a keletibe.
0: Egyébként
1: ott van hely.
0: Figyelj, ahhoz képest, hogy 16 óra 9-re volt, én vittem hidegélelmet, kulacsot, 6 kilós süteményt, mert arra gondoltam, hogy 19 órakor fog megérkezni. Ehhez képest a 16 óra 9-es befutott 25-kor. Tehát istenes volt a MÁV, tényleg. Tehát egy 15 perc késéssel. Csak úgy én nem vagyok egy rutinos vonatozó, de azt, hogy nem lepődtek meg ezen az utasok. Nem háborodtak föl, nem, semmi, senki nem tette szóval, én álltam ott hülyén egyedül, hogy elnézést, ez így szokott.
1: Ők már többiek megszokták.
0: Ez így szokott mindig lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy hova érkezik?
1: Na most megtaláltam el, aztán. Sanyi Bakter ugye kitalált, hogy végre hova áll, akkor fölemeri a becsörgős telefont.
0: Föltárcsázta a Baktert.
1: Igen, akkor az átkapcsolja a váltót, közben értesítik a mozdonyvezetőt, hogy hova kell állni. Szóval ez egy bonyolult rendszer, én nem tudom, mit kapkodsz.
0: Jó, hát azt írja valaki, fúbazsi, könyörgöm, ne lepődj meg a mindennapi emberek hétköznapjai. De meglepődöm, gyerekek, hát ha nem jársz vonattal, akkor meglepődsz. Hát mi az Isten keresek én a vonaton? Nem járok vonattal, egyéb egyszer meg pályaudvarra, a gyerek hazajön az osztálykedvásra.
3: Mondom a következő dilemmáját. Bemegyek a boltba, és nincs felszeretelve a kenyér. Mit csinálok?
0: Na most mit tudtam, hogy na most ebből a sztoriból is éljövök ki, hülyén érted, hogy van egy MÁV-unk, egy magyar államvasút, és 5 perccel az érkezés, nem tudjuk, hogy hányas vágányra áll be. Mi az Isten van itt?
3: Ez nem Svájc. Mi így is megoldjuk.
0: Igen.
3: És mik zavarnak még téged, mesírulva?
0: Tessék?
3: Mik zavarnak még téged az életben?
0: Na, Most ez nem érzed, te se érzed át a kisember problémáját.
1: Nem érzed át a kisember problémáját,
0: hogy legyen némi szolgáltatás. Jó, tudjuk, hogy
1: legyen az, hogy az is fölháborít, hogy kocsival nem tudsz odaállni a vasúthoz.
3: Jó, kész, hívjuk fel Vitézit. Vége? Ennek még van?
0: Ennyi.
3: Vitézi úr.
0: Mondja meg nekünk.
3: Mondja meg nekünk azonnal.
0: Jó, gondoltam, behozunk egy hétköznapi problémát, de ti ott érted
1: mi így élünk.
3: Hol is laktok? Hol a Ferencvárosban?
0: Ott a Ferencvárosban, ezt nem értitek át, ezt a problémát.
3: Nyíregyházán. Igen, nekünk teljesen más problémáink vannak a Ferencvárosban és Nyíregyházán. Én mindenféle problémával találkozom. Tehát a Ferencvárosban az a problémám, hogy nyár van, és az emberek egész este abbajgatnak az utcán mindenkit. A Nyíregyházán pedig az a problémám, hogy a szúnyogok fenik rám a fogukat.
1: Megtámadtam.
0: Bizonyos vércsoportba tartozol, ez azért van.
3: A finomba.
0: Igen.
3: Igen. Azt mondja, ez jó lesz. Ez jó,
0: jó lesz. Meccsekben található Márévára, akkor erről beszéljünk egy kicsit. Hát ez jobban izgat benneteket?
3: Márévára.
0: Védett műemléknek számító falnál zajlott az orgia. Olvastátok? Lebontották a falakat, tábortüzet raktak, átrendezték a várat, és brutális orgiát tartottak. Hát nem mondd, hogy nem tudnak igazán élni.
1: Is, vagy
0: nem, buliztak.
3: Szétozták a várat.
0: Szétszették a várat, igen. Hatalmas buli és orgia nyomára bukkantak Márévárnál. De már a Máré neve is benne, hogy Máré, nem? Ez egy a Máré váránál.
3: Kemény itt a Máré.
0: Kemény a Máré, Maris. Hozzátok, a Maris neki kemény a Máréja.
3: Ez olyan, ez a bemárézás?
0: Igen. Ismeretlen tettesek lebontották a meccsekben található Márévár romjának egy részét, tűzrakó helyet készítettek a várból, figyeld, és ledobták a hegyoldalra, amire nem volt szükségük, és rendeztek egy orgiát közben.
3: Na? De figyelj, de most mondd meg őszintén,
0: miért nem tudunk így élni?
3: Előre küldik a rendezőjüket, hogy aki intézi ezeket a programokat. Na, káteringet, akkor hova tegyük? Nem jó, nem jó. Bocs, le a falat. Bocsátok le, nekem így nem tud erekcióm lenni. Ez nekem így nem megy. Fél, csak azt látom, amúgy is rossz a dőlészöge levele.
0: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
1: Hát figyelj!
0: Mi meg bumerkedünk a Balaton, meg
3: honnan
0: a Velencétó
3: partján. Honnan tudjuk, hogy orgia volt?
1: Találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak. De
0: 30-40 darab óbszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
3: az egy, még
0: nem
3: egy sima vízibomba csata is lehetett.
0: Egyébként igen,
3: teljesen őszinte leszek. Mi volt benne?
0: Igen, kirándulni volt a Júli kérdezik. Hát most ezért így izgalmasabb a várlátogatás, mint hogy bemész egy ilyen fáradt múzeumban.
3: Várállott, és most kőhalom.
0: Most kőhalom,
1: ha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
3: De nézd meg, hogy... ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat dobozok mutatják.
4: És több tucat óvszert is találtak a takarításkor.
5: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
0: Micsoda anyag a híradóban?
5: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
0: Nem találtuk a rendőrséget.
3: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt szexeltek! Szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
0: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat,
1: körbe
0: haló.
1: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat.
0: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem jössz sehol, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt, aztán...
3: Na, látod, ez van.
0: Már rendőrség.
6: 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
0: Miért?
5: A híradónknak nyilatkozó régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőmű.
0: Régész is megszólaltattak, hogy felderítsék a Márévári orgiát.
3: Nagyon tetszik.
1: Márévári orgia.
3: Mert lecsökkent a nereseknek a büdzséje, és most már nagyon nehéz a dopamin megszerezni.
0: Igen, most már érte van olyan, mit szeretett a várakban. Lehet, hogy Jani összehozta a várak és csöcsök álmát, hívjátok fel. Lehet, hogy 600 éve volt így a lovagi korban egyébként, csak most állták meg a romokat.
3: Jó. De mi, hogy ezt
1: hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
0: Sokan, sokan voltak.
3: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
1: Ja, ha ketten csináljuk, az még nem az.
0: Nem, nem a ketten nem az.
1: Nem.
0: Szerintem a hárman
3: az. Az csak alacsony költségvetés egyelőre.
0: Az
1: kis orgia.
0: Az a megszokott. Az a megszokott ketten. Szerintem a négyen, öten vagytok, az már azért az. Nem?
1: Az orgia? Az orgia, az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad. Italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
0: Most de aranyos vagy.
1: Nem úgy, nem úgy az orgia.
0: Az orgiát az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
1: Benne persze szex is, oké.
0: Okay. Nagyon sok orgia... mesztelen nőt és férfiat látok magam előtt.
3: Tessék, itt van, ez a gyakori kérdések.hu. Hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a
0: féktelen
3: számokat.
0: Féktelen vad dorbézolás.
3: Ez 25. 25.
0: Azt 25.
3: Így van.
1: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
3: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmi kép.
1: Aha, tehát ha mi is tábulunk, hát csinálunk valamit, az még nem orgia.
3: Valaki jó. Pedig azt hitt, hogy kérdezd meg száját. De, hogy...
0: szóval... Olasz vadácok voltak valószínűleg, és örömlányok egyébként. 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
3: A szószoros értelmében.
0: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
1: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
0: Ezt a Gipót a Gipótól kérdezted?
1: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
3: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen. Hogyha már legalább 4 ember akciózik, az már szinte az.
0: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, na hagyják már békén a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, de várat nem kell bontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást.
3: 3 embert hívják threesome-nak, a 4 a foursome, és utána akkor a többi az már lett gruppen vagy orgia.
0: Köszönjük szépen, Eszter.
3: Most már nyugodtan pihenhetünk.
0: 8 óra, és már megfejtettük a világot. Helyre raktuk a mávot, megnéztük a Máré várát egyébként. Egy nagyon szép vár, egy dombtetőn van. Nem sok maradt belőle igazából, de maga, ami megmaradt, az nagyon szép.
3: A hallgatók mecsekint. Között nincs ott valaki, aki ott volt? Csak név nélkül, hogy el tudnám mondani pontosan, milyennek az infrastruktúrája egy ilyen rendezvénynek, és hogy miért kellett lebontani egy falat miatta.
0: És képzeld ezt, aki csak egy szalonnasütésre ment, és egy évfélkor körbenézett, nem? Tehát ugye nem biztos, hogy mind a 25 szereplő erre ment, tudod? Ebből lehet, hogy 10 tényleg csak azt gondolták, hogy legyen egy bátorságpróba, egy éjszakai szalonnasütés, meg aludjunk kint a vártövénél. Feri a fél-kettőkor, és ott nagyban megy az akciózás, azért egy kicsit meg... Meggondolod magad.
1: Ugye Magyarország egyes területein a szalonnasütést azt nyársalásnak hívják.
0: Igen.
1: Lehet, hogy így csak ezt hirdették meg, hogy lesz egy nyársalás.
0: Máré Váránál ökörsütés este. Hozzál magaddal hálózsákot, aludni nem fogsz. Várunk azt írják szeretettel. A hallgatók. Körbenéztek és rájöttek, hogy jajaj. Na?
3: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
1: Ó, mi van Máré Váránál?
3: Ott van valami csak.
0: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az vagy jazz napok, meg mit tudom én, érted?
3: Nem gyöngyfűzés.
0: Gyöngyfűzés, tűzzománc, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok, én miért nem találom meg, hogy Mári-Vári orgia.
3: Nemezelés.
0: Mári Váránál egy ökörsütés. Ez miért nincs benne a pesti műsorban, amit forgatok?
3: Na ugye?
0: Érted? Tehát nem is értem. Na mindegy.
3: Hát nem tudom. Most akkor... Most ezt elítéljük?
0: Én azt gondolom, hogy
1: a
0: elítéljük.
1: Igen.
0: Oda de hogy ítéljük el. A várbontást elítéljük.
3: Küldjük oda Julit.
0: Igen. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik
3: egymást. Utána pedig legyen egy live stream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekben az emberekben, ez 3-10 éves volt, akik viccből testápolót tettek egy offszerbe, kiakasztották, meg sütöttek egy szalonnát, azt eljöttek.
0: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki a Mári-Vári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolt?
3: Ilyen
0: megcsináltnak? Aha. De hát nem, én el tudom képzelni.
1: De a falbontás, az meg már minek?
0: Igen, a falbontás
1: itt
0: az
1: ezzel
0: olyan...
1: van baj.
0: Az olyan orgiás.
3: Orgiás. Azt nem tudom képzelni.
1: Én mikor orgiázom, mindig falat bontok.
0: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk.
3: Erről az jut eszembe, hogy most nem kéne elmesélnem, de úgyis szabadságon leszek holnaptól, hogy...
0: Ahogy hallom a műsor is.
3: hogy melyik része az aktusnak az, amikor közben lebontasz egy falat, ugye? És hogy van egy barátnő, aki összejött egyszer egy srácsa, és ugye van az első beszélgetés, amikor a barátnőjének elmesélt, hogy milyen együtt lenni a srácsa. És akkor körbeülítek, és akkor elmondja, hogy mik az érzések, amiket generál benne, stb. És akkor itt az össze lehet rakni, hogy ez egy egészséges kapcsolat lesz, hogy már most ugye red flag. És az a barátnőm elmondta, hogy én emellett a fiú mellett tanultam meg, hogy a szex az nem egy ilyen rövid dolog, hanem egy hosszú, elnyújtott, nagy dolog is lehet. Például van olyan, hogy ő először elmegy, utána pedig elmegyünk kutyát sétáltatni, és aztán utána meg én is.
0: Hát szerintem ez red flag.
3: Ott ültük, hogy figyelj, hogy te
0: sétálsz. Mi van?
3: Hát még elmegyünk, sétáltatok egy kutyát, meg...
0: Befőzök egy lekvárt, elrakok egy lecsót, és utána folytatjuk. Igen, négy napig
1: ha szexelünk. Ha akkor jó, akkor
0: jó. Nettó 8 percek közben kész, a barack lekvár meg a lecsó.
3: De azt tudod közben, hogy az egyik végez, a másik meg azt mondja, na, akkor még előtte buksival szaladjuk.
0: Igen, fogsz minden bevizel, úgyhogy most vigyük le a kutyát, aztán én jövök.
3: Na, igen, szóval kicsit azt érzem, hogy na, akkor most ez megvolt, akkor ezt a falat most lebontjuk, jó? Jó, és akkor utána folytatjuk.
0: Együtt vannak még?
3: De volt benne, hosszú évek voltak benne.
0: Hát na jó, de abban 8-at sétáltak. 10 évig voltak együtt, abban 8 évig buksival voltak.
1: Kétszex
0: volt a 10 év alatt, mert buksi mindig nagyon kellett pisilni a buksinak. Buksi nagyon vigyelős volt.
3: Most én nem se néz ezek után.
0: Mindig.
3: De ezt lehet tudni azt, hogy mi a prioritás egy párkapcsolatban, amikor ezt a döntést meghozza valaki?
0: Jó, hát buksinak már komoly vese problémája. Voltak egy drótszűrű tacskó, volt 8 éves, hát vinni kellett érteni. Buksi nem pisilt a szőnyegre, hát azért ott.
3: De szerintem a Kámaszutrában az hogy jelölik ezt a fajta együttjelétet?
0: Igen.
3: Hogy 69 ide kutyasétát adás az...
0: Nagy szex, sétáltas meg a kutyát, utána folytatódik a történet. Hát nincs ezzel baj.
3: Amúgy a hallgatók találkoznak már ilyen furcsa emberekkel, csak kérdezem, hogy...
0: Biztos vagyok benne.
3: Hogy voltak ilyen húzások. Már nyári szünet van, ne hallgassák gyerekek a rádiót.
0: Nem hallgatják.
3: Alszanak, aludjanak.
0: Gyerekek, ilyenkor már nincs iskola. Alszanak, gépeznek, telefonoznak, nyári táborban vannak, pihenjenek. Hát most felnőtt témákat végre tudunk megbeszélni.
3: Hallgassák gyerekek a rádiót.
0: Nem hallgatják.
3: Alszanak, aludjanak.
0: Gyerekek, ilyenkor már nincs iskola. Alszanak, gépeznek, telefonoznak, nyári táborban vannak, pihenjenek. Hát

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berry, Mis, Éverkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik.
12: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
13: Otthoni

0: 777-es telefonszámon. Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
2: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára.

0: Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metási. A lemezbezárt érték.
1: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
2: Mindenhol ott vagyunk.
3: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu.
6: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Szombaton elindult a nyári főszezon a MÁV-nál. Negyedik helyen végzett kartválogatottunk az Európa-bajnokságon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan keddéj félig tart majd, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A miniszter azt is bejelentette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. A Volán Budapesten két helyen, illetve a megyeszékhelyeken, így Debrecenben is oszt ásványvizet az autóbuszállomáson. Ezen kívül több forgalmas állomáson, köztük Debrecenben, párakaput is működtetnek. Június 20-án szombaton elindult a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban.
3: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
7: A negyedik helyen zárt női kardválogatottunk az Európa-bajnokságon Antoniban. A nemzeti csapat vasárnap az elődöntőben Oroszországtól kapott ki, majd a bronzcsatában Olaszország ellen szenvedett vereséget. A válogatott keretének tagja a Deac kardvívója, Battai Sugár Katinka is. Nem sikerült a bravúr Lovas Zoltánnak. A debreceni salakmotoros a 11. helyen végzett a Perényi Pál stadionban megrendezett U19-es Európa-bajnoki elődöntőben szombaton, így nem jutott be a szlovéniai fináléba. A viadalon egyébként a brit William Cairns végzett az első helyen. Trencsényi János újabb ikont igazolt Hajdú Sámsonba. A DVSC korábbi közönség kedvence, a 45 esztendős Ibrahima Sidibé a következő idényben már a Sámsoni gárdában rúghatja a gólokat.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
7: Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal, délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható, legyenek nagyon óvatosak. Záporra, zivatarra, csak késő délután számíthatunk az előrejelzések szerint.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: Elkebült Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk.
3: Azt írják, hogy mindenki tudja Máriról, hogy így van.
2: Hogy, ott
4: hogy ez egy ilyen közkedvelt hely,
3: igen,
4: oda járnak orgiázni?
3: Itt van azért, Bali, ne haragudj, de Márivára az csak Jani jár kirándul, mindenki más tudja, hogy miért mennek oda az emberek.
2: Tényleg?
4: De mondjuk ma este oda elgurulunk, és akkor lesz valami?
3: Szóval várjunk egy pár napot, amíg elül ez a szituáció, jó? És aztán meglátjuk.
2: Nem tudtam, hogy ez ilyen köztudott, hát de ennek örülök, hogy szaporodik a magyar, meg hogy szexel, csak ne bontsa el a várat, de az orgiával semmi baj nincs. Az ég egy adta a világon.
3: Ez olyan, hogy elmennének a moltoronyba orgiázni, és leesne a teteje.
2: Igen. Hát orgiázzanak úgy, hogy nem bontják el a várat. Hmm. De ez ilyen érdekes, hogy ez ilyen köztudott, hogy oda azért járnak, a meccsekben akkor ott van valami kis energetikai mező, amiért úgy
3: igen.
2: Ezt nagyon szeretik.
3: Na.
2: Na! Én mondtam, basszus, nem hisztek nekem, csak ezt írja Meli. Aha, oké. Okay. Ez szarul esik.
4: Mi?
2: Nagyon sokat ír egy nap, úgyhogy nem olvasom el, mert rengeteget.
3: De jöttek üzenetek, nagyon jók ültek. Jött olyan, akinek a parátja a boltba akart elmenni közben, és jött egy olyan, hogy aki az első alkalmat meséli el, felolvassam?
2: Persze, hogy mit ír? Igen, már hogy fura sztorit meséltél el az óra végén.
3: Igen, az első alkalmat sokféleképpen képzeli egy lány. De nekem úgy alakult, hogy a barátom több száz kilométerre lakott, így a nagymamájánál találkozgattunk, mikor ő nem volt otthon. Csak hogy a nagymamája virágos volt, és az üzlete a házban volt. Én nagyon allergiás vagyok a virágokra, úgyhogy nagyon erős tüsszögés, krákogás, köhögés jött rám. Majd a volt barátom pár perc múlva, igen, végzett, és kisétált egy cigire a virágos mellé. Ő pedig ott állt egyedül, és hogy mi? Ja, azt hiszem, ez sokkal jobb lesz.
2: Engedd el.
3: Arra, hogy már.
4: De izgalmas sztori volt.
3: Úristen.
2: Ez egy nagyon jó sztori volt, talán ezért nem olvastam be.
3: De te ezt elolvastad?
2: Persze, csak hagytam.
3: Na, ide figyelj, Miki. Fogok neked írni egy levelet, hogy hogyan kell izgalmas történetet. Azt, hogy tűztöttél, az nem jelenti azt, hogy az izgalmas.
2: Ne küldd el nekünk a rossz történeteket.
3: Igen, azt hittem, hogy a mama ment fel oda tűszögni, krákogni, hát már rá teljesen rá voltam kész, hogy ez egy ilyen. Igen. Mindegy akkor.
2: Elmött Vespeli az Inácsi pihenőnél teljesen beállt minden. Eddig két rendőr, két tűzoltó, egy mentő ment el mellettünk, több mint fél órája meg sem mozdulunk. Köszönjük szépen. Na gyerekek, mi pedig olvastunk egy cikket, ami ugye itt kitört a nagy nyári szünet. Mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Vizerrel, meg Ryanairrel, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen, hogy elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek, vége ne. Az, hogy te nem vihetsz kézipontjászől a repülőre, ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy elő, és nem fizetnek. Végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.hu cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
4: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
2: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
4: Úgy, amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. Te apa
2: igen, figyelj, apa.
4: Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
2: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzair túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
4: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzairrel, pont akkor nem voltál.
2: Igen, hogy mi történt.
4: Ott kártérítés van mindenkinek.
2: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
4: Ezzel a fejjel.
2: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam magam után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorról, azt menjek előre. Előre mentem, most ami befér, az körülbelül ekkorában kell ez valami beférni, mert meg 20 kiló Samsung egy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti. Mondja 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
4: Távolról úgy látszott, hogy befér.
2: Tudod, mit csinálnak? Áll állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat, és mindenki tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis x 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hogy ment volna be oda?
4: De messziről úgy nézett ki, mint a beférne.
2: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi? 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
4: De ezt meg kell venni előre, gyerekek.
2: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70
4: euró. Ez a megfigyelés, ez olyannyira megy, hogy képzeljétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízni, menjünk.
2: Ott is hagyod őket aztán.
4: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal, és mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni, és akkor BK odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfagyott a levegő.
2: Hát ez egyik utas már bebosszott.
4: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, hogy az aposom a szátrébb állt.
2: Ja, kiszúrták. Aha.
4: 10 emberrel, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
2: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félre fülöttél, most meg volt terítve a fasírozottan, és rámondom, hogy nem tudom elrejteni, sajnos gondoltam, fölcsempésztem a vizet, de nem sikerült.
4: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
2: Hát most tudja a fene, nem tudom ezek a szabályokat, nem tudom követni. Na, de mindjárt följünk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
3: Nem fog megszólalni, ilyen néztek.
2: Hol vagy?
4: Jaj, nem, semmi.
2: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csinálj csak, nem zavar, csak kérdezem.
3: Döntsd el felé,
2: hogy spiszli vagy-e.
4: Döntsd el felé. Egy szót nem szólok, én veled vagyok szívem.
3: Feri, ez a kérdésem.
2: Én rohadt áruló. Nem köpöd be azonnal, hogy mit látsz a monitorján.
4: Dolt, hogy sose köpnél le. De mindig veled vagyok kicsi.
2: Én csak azt látom, mint a talán az iskolában, hogy ül az elsősorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát.
3: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás. Méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
2: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsor készítünk.
3: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
2: Jó, nem, semmi baj.
3: És kikérdezheted 20 kilós, nem kap semmit több soha többé felé.
2: Ha ugyanott, hogy egy levendulás prét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
3: Mit történt? A szeretetlen nem jó illata van?
2: Na, itt van. Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, Péter, első körben hagyd kérdezzem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek, mert az enyémek nem annyira.
1: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20-kor.
3: Ugye? Na tessék,
1: ez a légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
2: Na de most akkor lesz valódi áttörés, itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniómból, aztán nem lesz semmi?
1: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
2: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
1: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
2: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét? Ezt már megbeszéltük ezt a témát. Igen, ez olyan, mint egy kamasztás szétszórnak.
1: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
3: Jobban is elkezdődik? Jobban viselkednek az emberek, ha szétültetik őket?
1: Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymással. Ide ülnék, oda ülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
3: Na de ezen a ponton már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
4: Ott örülsz, ha van valaki mellette. Na de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
1: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
4: Világos.
2: Hogy mindenfajta plusz dolgot az megveszel
1: igen.
2: Külön.
1: Aha. Igen.
3: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe meg ilyesmi, hogy akkor több-e az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudod, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőn.
4: Tehát, hogy lazában veszem magyarul.
3: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő csúnyán néz rád, ha magyarul veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarul. Viszont ha ő egy hárósorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarul, akkor mi
4: még
3: van?
4: A parfümös doboz is kinyílik.
3: Lehet, mi?
1: Arról
3: még
1: egy...
2: Igen.
1: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a sztjuárdesz a kezedben, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi
3: volt. Mit mondasz, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptad egy ajándékcsomagot, vagy...
1: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
2: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást, ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
1: A visszatérítésekkel, vagy a kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt a az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek
2: rá. Fú, megbénult a légi közlekedés, igen.
1: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik veled, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
2: Azt értem, hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni. Tehát, hogy miért nincs időbeli korlát. Hát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
1: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt
2: kivizsgálják. A szabály szerint igen.
1: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt az utasnak, semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság, maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend, egy légitársaság, nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokra.
2: Fél az uniós szabályozás ettől? Vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól? Vagy nagyon sokat fizetnek? Vagy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel? Hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak.
1: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de azért összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
2: Akkor még jó a helyzetünk, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiában összehasonlítva.
1: Igen, hozzájuk képest nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
2: Mondjuk, te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó. Sörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
1: Persze, meglátják a nevemet, és leszednek inkább a nyilvra.
2: Mondják, hogy köszönjük szépen.
1: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
4: Persze, mert meglátják rá,
2: és gyerekek, gyerünk, itt a Péter. A gatyákat lepereli. Igen.
1: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
2: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, vagy energetikája, vagy a te energetikát győz. Péter, nagyon köszönjük, hogy beszéltünk. Tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, jó munkát.
1: Köszönöm nektek.
2: Hello. Szakértő, utasjogi szakértő. Ilyen durva, milyen ilyenek vannak, nem?
4: Nagyon
2: utasjogi
4: helyes, legyen is, legyen is. Most a kék színnél vagyunk.
2: Igen? Szép
4: igen,
2: lesz?
4: Igen.
3: Fogalmas is, mit történik, Feri. Tehát az a durva az egészben, mert rég a telefonomat nyomkodom, és a háttér volt az a dolog, amikor még azt gondoltam, hogy majd itt tortülsz felettem. Tudod, mi a békának kirogatok, hogy valamit csináljon veled, mert ez már itt tartalatlan. Elég ebből, így van.
2: Azt mondja, hogy ne szólj mindig közben, nagyon zavarok.
3: Tehát két dolog érdekel nagyon, a repülés, ugye, mint téma, az nagyon-nagyon, tehát az, hogy hetente feljövünk valakit egy légitársaságtól, ez is nagyon jó szerintem, meg még esetleg a fociról beszéljünk vele keveset, mert ez a kettő...
2: A spanyolok mit játszottak?
3: Na, ez nagyon megy nekem.
2: Na, jövünk mindjárt. Gyerekek, M5 elesett, nagyon nagy baleset, Inárcsi kihajtónál, több kilométeres a sor, 40 perce egy helyben állnak az M5-ösön, ha valaki arra megy. Készüljön. Jó, fél 9 pontosan itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! Elindult a nyár, és ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Egy este, ami nyomot hagy. Július 4-én Debrecenben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
9: Hű, stabil optikai net féláron.
10: Bizony, ennek a felesem tréfa.
9: Otthoni és üzleti

0: van számon.
1: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Befejeződött az útfelújítás a Halastó utcában. Autókra, házakra dőltek a fák a tegnapi viharban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A megyei önkormányzatok országos szövetsége nyílt levélben fordult szombaton Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat miatt, ami a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentését, valamint egyes költségtérítések megszüntetését célozza. A szövetség a levélben hangsúlyozza, egyetértenek ugyan a felelős és takarékos gazdálkodás elvével, ugyanakkor kifogásolják, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal való előzetes egyeztetés nélkül nyújtották be. Két hónappal ezelőtt kezdődtek meg a munkálatok a Halastó utcában, ahol 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben rendezték a göröngyös utat. A Halastó utca ugyanis nem csak az itt élők mindennapi közlekedését teszi kényelmesebbé, hanem a Diófa utcában lakók számára is fontos kapcsolatot biztosít, mert egyfajta szökőút a Kishegyesi út felé. A 60 utcai kert gyorsan fejlődő városrész, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az infrastruktúrát. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
3: Ez összességében 70 millió forintba került. Az elmúlt időszakban egyébként nagyfelületű aszfaltozást, új utcát építettünk, többek között a Bezerédi utcán és a Bohér utcán is. Igyekszünk a további lakosság és kéréseknek is eleget tenni.
2: A tervek szerint a Halastó utca további szakaszait is aszfaltozzák majd. Vasárnap gyors záporral és viharos széllel szakította meg a szűnni nem akaró kánikulát az időjárás Debrecenben. A vármegyei katasztrófa védelemhez több riasztás érkezett kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. Fa dőlt ki Debrecenben az Ajtó, a Bölcs, a Vágóhíd utcákban és a Diószegi úton. A Hunyadi János utcában pedig autókra, a Széchenyi utcában buszmegállóra, a Veszprémi utcában egy társasház kerítésére dőlt egy fa. Ezen kívül ágak szakadtak le a Nyíl és a Kerekes-Ferenc utcában, valamint az űrhajósok terén, de dolgoztak a tűzoltók a 60-i István és a Böszörményi úton is.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Útépítési munkákat végeznek a Füredi úton, ezért mától augusztus 19-éig áthelyezik a bemtéri autóbusz megállóhelyeket mindkét irányban. Így a 21-es, 23-as, 52 eljelzésű autóbuszok és a 973-as éjszakai járatok is az 50 méterrel hátrébb kialakított ideglenes megállóhelyeken teszik le és veszik fel az utasokat. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható. Legyenek nagyon óvatosak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát jó élete van, főzök minden, beszúgom a tétet, felszörös követet, hát tudom, és jó életük amúgy. Várjál, de még tudom, mit szoktam, hogy csinálni utána. Oké, és oké, és oké.
1: De szép macska vagy, Sanyi. K***a anyádat. Úristen, Sanyika.
2: Magával meg nem beszélek.
3: Magával. Rendőre, mentőre, tűzoltóra.
2: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta. Haragszok magukra. Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve. És nem beszélek magukkal.
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-9, ez pontosan 2 perc van. Hát nagyjából ez a véleményünk. Ezt gondoljuk így, ebben a formában.
5: De miről?
4: Tessék?
5: Miről gondoljuk ezt? Az nagyon fontos.
4: Erről a zenéről.
5: Azért.
6: Hi you, Exodus Watson, my video.
4: Ezt tulajdonképpen ezt gondoljuk. Ezt gondoljuk, gyerekek. Végre egy jó kis remixernek a Taylor Swift dalnak.
7: Nem beszélek veletek.
4: Magával meg nem beszélek. Tudja, hol a posta? Magával meg nem beszélek. Ez vagy te, itt
7: nem
4: van.
7: Nem érdemeltek meg engem.
4: Itt vagy, ez
2: magával
4: vagy.
2: Magával meg nem beszélek.
7: Így van.
4: Ez te vagy.
7: Így van.
4: Én meg ez vagyok.
8: Égett a hajam. És oda? Égett a hajam.
4: Én ez vagyok. Te, Feri, te mi vagy? Te melyik vagy?
7: Szalacsi.
5: Válasz egyet.
4: Te ez vagy.
2: Elnézést kérek, bolond az agyam, azt kérdezzem már.
4: Te ez vagy.
7: Ez vagy, a bolond agyú, az a Feri.
4: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most ilyen furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
5: Nem.
4: Nem kaptátok még
5: majd igen, de
4: megkaptad a bizonyítványt.
7: Jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj. Ugye, hogy péntek az utolsó tanítási
4: nap. Ezt akarom elmondani.
7: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
5: Így van.
7: Már nem kell, hogy hazamenni nehéz szívvel.
5: Megkaptuk, de nem kaptuk.
7: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
4: után. Miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
5: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
4: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
7: De az évzáróra nézve nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekkeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána vissza kellett. Akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
5: Oda tudták volna, de nem akarták.
7: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
4: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
5: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, vagy papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
4: Mit fogsz otthon mondani?
5: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
7: anyád már túl van a gyász 5 fázisán.
4: Igen, van. Már minden meglátod.
5: A krétába, és már úgy fog várni.
7: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És egy, nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mondhatja meg, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy gyerekodat ketté töröm,
5: ha nem lesz meg a ötöd.
7: Szégyentől kisul a szemünk. És a többi, és a többi, és emlékszel, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyed a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
4: Még aki nem megy haza, mert szégyelli a bizonyítványát.
5: Ott van baj.
4: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
7: Hát általánosságban.
4: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyet lármas.
7: Édesanyám, csak tekeredik ez a kettes.
4: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
5: Ezt évek álljanak óta mondja, le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
4: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát? Ez annyira nyomorúságos.
5: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne.
7: Szerintem...
5: Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na gyerekek, meg vagyunk
4: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát? Ez
7: akkor...
4: mennyire nyomorúságos.
7: Akkor tett ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
4: Igen.
7: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Ugye? Hát, és így, mert ez ugyanaz, akkor
4: ez ugyanaz,
7: téged is elszámoltatnának a nagy közösség előtt.
4: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megalázza a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem a csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
7: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
4: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
7: Ez egy harmónia.
4: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a forralban teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
7: Jó, akkor mire lehet
4: mennyire nagyon
7: lenni?
4: Jó szülő vagy, tessék?
7: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés, ugye?
4: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod, az nem? Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
7: De és mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de édes sok ötös.
4: Oda nézze, kire ütött ez a gyerekbe? Olyan okos aztán, hogy se az a gyere, se az a gyere.
7: Nem tudom, hogy engem zavar-e, igazából csak meg lehet,
4: te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
7: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászagot, csak kérdezem.
4: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
7: Igen, egyszer... azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt nem tudom, hogy nem én vagyok.
4: Elmondom neked, hogy...
7: Hallod, mint a rajt szívem, mert bekúszott az orrom alá.
4: Nem.
7: És hallottam, hogy a orjukadon távozik. Úrsi, te vagy a
5: szekundó.
7: És én néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
4: Elmondom, mit csinált az előbb az Eszter. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
7: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatsóval.
5: Van egy rágó.
7: Hallod, figyelj, ezt a kígyót.
4: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy
5: kicsit. Nem szólok.
4: Hát nem a vicces. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát menjél, aztán kérjél rágót.
7: Ez egy nagyon kedves ilyen grillkolbászos mustárszak. Ez,
4: az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki, az évzárót levegőtlen aulában naftalin szagú dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehetsz. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg ez még mindig van?
5: Ez még divat, abszolút.
4: De kit érdekel, amit mondanak? Senki.
5: Senki. A világon a valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
4: de ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén
5: nyáron?
4: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli nagyon rossz évzáróval.
7: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt, és most én fogok beszélni.
4: Most mindent visszaadok.
7: Most végig hallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
4: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
7: Szeretném
4: nem
7: mondani, szimpatikus. Semmi értelme nincsen, amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
4: Hát, hogy... gondolj vissza az életed, de most ha visszagondolod, az egy hetedik és bizonyítvány bármikor, bármit jelentett.
5: Hát elkérték
7: az, valaha jelent, jó lesz-e a nyáronnak az első harmada, vagy sem.
5: Apád megver, vagy sem.
7: Konkrétan.
4: Apád mit szóz, anyád nem beszélved egy hétig, oké, de utána azért mindenki megbocsátott, nem? Tehát, hogy így...
7: Igen, amikor jönnek az első dinnyék, akkor utána már önfeledtek a gyara. De amúgy szerintem az van, hogy ez csak a mi generációnak volt ennyire fontos, szerintem mostanak már azért nem ennyire fontos, nem? Emlékeztek még arra a 6-8 emberre, aki ott ült egy csomóban az osztályban, nem lehetett velük szemkontaktus sem létesíteni, és mindenük ötös volt.
5: Velük tanultak nagyon.
7: Igen, na, velük mi lett? Hol van?
5: Ez mindig ez a jó kérdés. Igen.
7: Hol vagytok, és mivel foglalkoztok?
4: Nekem egy csomó általános iskolás, meg gimis osztálytársam azon stresszelt, hogy nem lesz kitűnő. És hogy ő 6 évig kitűnő, és most talán becsúszik egy 4-es. Hát Én álltam ott. Nem is értettem.
5: És te is örültél volna, ha egy négyes becsúszik a kettesek hármasok
4: mellé. Egy hármasról már nagyon boldog voltam. Nem is értettem, hogy ezek miről beszélnek. Mi az, ha becsúszik egy négyes? Négyesem sincs.
7: Becsúszna neked egy négyes, kapnál egy új gigádzsot.
4: Igen, négyes? Hát figyelj, a hármasért küzdök, valamiből a kettesért. Milyen becsúszna egy négyes? Nem is értettem ezeket. De érted, és a gyerek azon stresszel a gimnázium, hogy nem lesz kitűnő. Ott milyen szülői nyomás van? Ott milyen presszió van a gyereken?
7: Tehát, hát hogy... igen, ott valami félreértés van szerintem leginkább, mert szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszám beleszámít majd a gimnáziumi
4: az jegyek. Oké a végén,
7: az
4: igen.
7: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
4: Igen. A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli. Első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinte, mintha mise történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáró.
5: És akkor még egyházi jön a polgármester, az is beszélni akar, iskola igazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
4: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek.
7: Miért
4: a terének?
7: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
5: Pihenjetek, mint az
7: örülünk, hogy itt vagytok.
5: Így van, szeptemberben rende majd belehúzunk megint.
7: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
4: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban?
7: Én fullos ájulós voltam.
4: Ájulós voltál, tényleg?
7: Fullos ájulós, de én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Nézte egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
5: Csattanás.
7: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrot adnak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva. És soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
4: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
5: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
4: Mindenki. Nekünk is minden ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és ezt csak elvágódsz.
7: Most írnak, hallgatók egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
4: Igen, kislány Pistike.
7: A lánya minden rossz mondókát tőle hoz haza, és kérdezte, hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lehet pattása, amíg meg nem érdemli.
4: Kemény iskolában járt. Picsik egyedül van a szomállóban hátul.
7: Amíg nem érdemli, addig nem lehet pattása. Ezt lehet ott képzelni. Ezt a Picsikének az attitűdjét amúgy, meg az egészet nagyon vicces szerintem.
4: Igen.
7: Amikor már a pattás az ilyen jutalmazásnak ne tovább.
4: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Bodajkon kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is.
5: Volt
4: nem
5: olyan is évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
4: Ne csináld!
5: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtte.
4: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart 2,5 óra?
5: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket. Egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én milyen szavaló verseny. 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistik kijött.
4: Az egy 2,5 óra, az combi.
5: Az
4: szerintem azért, hogy gondolják az évzárót.
5: Napon
4: tornasorba áldogálva.
7: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik.
4: Igen.
7: Tehát ezt nem is értem.
4: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétszoros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig kész. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárók. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, festve pucéra, bohócnak öltöző.
7: Nagyon szeretem.
4: Én azt adom.
7: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
5: Belőle lesz valami.
7: Ha más nem, akkor letöltendő.
4: Igen. Nyallernak hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS-ek alapján. Jézus Mária.
7: Az az érdekes.
4: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
7: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
5: Mert hogy már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
7: Igen, igen.
4: Hát aki elsősorban kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván na, tehát értjük, hogy de... ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az... sokat nem változott a dolog.
7: Szerintem nem, tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez jó dolog, hogy büszke vagy magadra.
4: Nem, nem magamról beszél.
7: Nem rád mondom, a hallgatónak írom. Hallgatónak mondom azt, hogy ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Hogy...
4: nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádió műsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az a nyaller, akit emlegettek, de ennyi zseni diplomám lett, az igen.
7: Hát meg...
4: van egy kis hiányod még mindig.
7: Igen, meg az, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem, aki tudja magát szeretni, így cakkon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes. Érted?
4: Igen, tehát, abszolút, hogy, persze.
7: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
4: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
5: Ne kiabáld szét a világban.
4: Száz halombatta, fiad? Egyes számú általános iskola 5. osztály, rendhagyó év, záró fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is ilyen kis vásár.
5: Ennyi, meg... hát ez a normális.
4: Tök jó, igen.
5: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki szabi, kész.
4: Igen, dresszkód, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak. Ez így jó hallani.
7: Egy nagy vízi csatát a végére, vagy ilyesmi, ami igen. Értelmezhető.
4: Igen. Na jövő mindjárt 1 perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4.

Csak a Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili, Jamina, Metzger Victoria. 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili,

0: Kevin. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
12: Szia, drágám. Na, na, Isten, ilyen aludtam ma is.
11: De jó neked. Mi a titkod?
12: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
11: Sedacur Forte.
12: És a koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berry, Mis, Éberkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026, június 27, Hajdúszoboszló, repülőtér. A nyár itt kezdődik.
15: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungár. A Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
16: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal felállításáról és a védett üzemanyagár kivezetéséről is tárgyal a héten a kormány. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és alaptörvénymódosítást, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Fontos nap előtt állunk, és bízom abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal, olvasható a miniszterelnök posztjában. Ezen a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést, arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Március 10-én vezették be a védett üzemanyagárat, ami a magyar rendszámos járművekre volt érvényes. A benzinárát bruttó 595, míg a gázolajét 615 forinton rögzítették. Picél Józsefet hallják.
3: Én meg voltam elégedve, mert járom az országot, és eddig az autópályán elég magas áron tudtam tankolni. Most már, hogyha megszűnik, akkor ez már nem áll fent ez a lehetőség. Nekem ez pozitív volt az ástoppos üzemanyag.
2: Gyarmati Sándor szerint ugyanakkor a jelenlegi piaci árak mellett már nincs szükség a külön szabályozásra.
4: Nagyon jó lesz végül is, mert ugye nem kell itt forgalmit mutogatni, meg egyéb ilyen dolgokat, meg hát csak olcsóbb lesz a benzin.
2: A védett ár havonta 50 milliárd forintba került a költségvetésnek. Közben szombaton tovább csökkentek az üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, míg a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható, legyenek nagyon óvatosak. Záporra, zivatarra csak késő délután számíthatunk az előrejelzések szerint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákó!

0: 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Na hello, bello.
1: Kibékültem Ferivel.
0: Igen? Akkor nem, ezentúl már nem fog elmondani, hogy mit nézel a monitorodon?
1: Megbocsátottam neki, mert rájöttem, hogy meg kell az embereknek bocsátani.
2: Könnyebb, ugye?
1: Igen, az
2: nem
1: van.
2: Vagy,
1: az van,
2: nem hogy... vagy haragtartó te.
1: Nem vagyok haragtartó.
2: Eszel egy kis jégkrémet,
1: azt lefelé majd majd nézzél rá a motorodra.
2: Jó, vagy ki lesz szúrva a gumia.
1: Ja, vagy nem tudom. Vagy valami.
2: Kibékültünk rá, de azért nézd meg a mocira.
1: De semmi sincs ingyen, Feri.
0: jó,
2: ezt
0: igen.
2: Ezt már régóta tudom.
0: Oké, ezt megtámogatjuk, szerintem meg. Ez egy jó mondat volt.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: A műsor, ahol mindent lehet. A műsor, ami már mindenfajta határt átlép. A megtámogatom a beszélgetéseteket, ami egy csepp időjárás nem tartalmazott, de ez így volt jó. Na gyerekek, na. Foci VB, ugye hát kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozzunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért. Hát arra gondoltuk, hogy ha ti ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csinálnánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit.
1: Meddig tart a VB?
0: Hát köszépen, na. Igen, hogy magad aránt az a sűjjön nagyon, igen, jó. Tehát, én nem érzed, hogy fulldoklunk, nem lefele kell menni a mélyére, felem emelned kell.
1: De hetekig, hónapokig, évekig, mi tudunk?
0: Tíz évig, ezt a VB.
1: Meg a VB.
0: Július valamikor van a VB. És ugye hosszú keresgélés után mi találtunk egy ember, gyerekek, akinek a kisujjában van a foci, aki tudja, aki mondja, aki gyűjti, aki olvassa, és nem utolsó sorban nézi. Hát ez a mi csapatunkban már nagy előny, hogy legalább megnézi, és tudja, hogy miről beszél. És jó a fociban, és ért hozzá.
1: Igen.
0: És mi csak hátradőlünk, és ő pedig mondja a VB-vel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy amikor megtaláltuk, összenéztünk, és azt mondtuk, ő kell nekünk.
1: Ez a fajta szakmai kvalitás az, amire így mindenképpen van. Szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan, háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
2: Mégis fölvette nekünk a troll foci?
0: Fölvette a troll foci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor van a születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésre, tehát még egy hónap, egy szűk egy hónap.
1: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
0: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát tényleg szakértő.
1: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg elbagatelizáljuk
0: igen,
1: a tényeket.
2: Még így a színes híveket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
0: Na de majd most ő.
1: Na, így van. Így, most na, majd nem aláztatjuk meg a műfajt azzal, hogy nem veszük elég komolyan.
0: Igen, na, az megint a vitézi lesz. Ez a sok kérdés, egy trollfoci interjúért kell. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt hello? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
4: Amadát Visergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
0: Így is van, hát ott van, aztán már halljuk, a beközön is halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
4: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni. Mondom a titkomat, prosztata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
0: ez dobta ki, végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsökkel, tehát hogy ez nem...
4: Ugye?
0: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
4: nézem, abszolút, nézem.
1: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
4: Hát figyelj, most volt, aki téje nagyon komoly, tehát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy az Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
0: Ne csináld!
4: Erről tudunk?
0: Semmi nem volt, mert teljesen vakon vagyunk, minden
4: hívó. Ennyire?
1: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
4: Ideig igen, hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete volt, akkor tárt le a gép.
0: Jó, hát most hozza igen. Be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmánya, egy kicsit mindig beleszimatom, most eljutott az érkezésig.
1: Kötelezők rövidebb, Busséme, Dávid, Derisze.
0: Na várjál, szó,
4: hogy... annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod már azért, azért nem, hogy nem, hogy hát. Nem mindenki.
1: Rezgett a léc?
4: Mit?
1: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
4: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
0: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumával volt valami baj, tök híres bíró, vagy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na, mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a...
4: Hát a sportot, és hosszul lett? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a, nem tudom, a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy, neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
0: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
4: Nem volt ez. Ez még nálunk szét a Grundon se 92-ben, érted, végig nyomtuk reggeltől, még... De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjunk már lerúgni, nem?
0: Tehát, hogy azért... Azt látom, hogy a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, én ezt még nem láttam.
1: Mindenki
0: az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van. A közönség is
1: ízik. És ő teljesen csinálja,
4: Igen. Jó, hogy jöttek ilyen mévek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
0: Igen, mindenki egy kicsit
2: fel. Ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, hány száz kiló lazacot.
4: 1000 kiló lazac. Vagy,
2: ugye? Érted? Igen, és azon gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
0: Ők hozzák magukkal, jó arcok.
2: Hozzák magukkal.
4: Ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
0: De figyelj, tényleg vitték majd, tehát bementek Amerikába?
2: Saját szakácsot vittek és saját alapanyagot, tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazaccal érkeztek a hónuk alatt, leszálltak, érted, a játékosok, és megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom hazai lazacot egyenek, ne azt a szar amerikait.
4: Hát de te is, nem, Feri, te is azért intézed saját magadnak a húst, nem úgy van az, hogy csak a
2: kori jött. Hát persze, én sem megyek el turnére, érted, kitelepülésre kolbász nélkül.
1: Ez belecsipeget a helyébe is, nem azért mondom.
2: Megnézzük azt is, de érted, mégis csak ez a jobb.
0: Azt pedig azért azt gondolod, hogy Amerika nagy ország, ott azért csak szerzel minőségi lazacot, akár norvég alapanyagot is, tehát ezt nem kell magaddal elvinni.
2: Na jó, a következő nagyon fontos topikunk, Denis. Törökország, Paraguay.
4: Igen, az óra, mi?
0: És tudja, felkészült. Hát ezt komolyan mondom, felkészült vagy.
4: Hát nem próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex, vagy én nem tudom, mert lehet én is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
0: De várj, mi a sztori? Én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
4: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor óriási nagy dülekedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő így felcsapja így. Ivószünet után volt
0: a bíróra, és ő föltette a saját kezére. Ez mennyire durva. Az mennyire durva. Utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak?
4: Vagy? Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
1: És ez nálatok annó a Grundon, ez oké volt ez a viselkedés?
2: Na, ez igen.
4: Grundon, óra, gyerekek, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, hát örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
0: biztos, ilyeneket. Biztos, Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy? Nem,
4: honvédtéri játszott egy Grund.
0: Igen. Na, mit mondasz a mai argentina-osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
4: Hát, igen. Azért ez a Messi, ez egyszer annyi a kiszámíthatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
0: 3-1-re megteszük az argentinokat.
4: Megteszed?
0: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
4: Igen, tedd meg. Max, ha elbukod, akkor nem tudom, így jártál, de hát...
1: Elfelejtünk, hogy a vége a műsoroknál, ugye?
0: Persze. Nem, online gyorsan megteszem őt.
1: Na gyerünk akkor.
0: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedves csapat, hogy van, akit szeretsz?
4: Zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is egy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, meg van a kapus.
0: Meg, a kapus az 50 ezeren követték, és 7 millióan követték már, vagy 10 millió.
4: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
0: 16 millió van a kapus?
4: Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondom, 300 darabnál többet összetenni.
0: De várj, az zöldfoki kapukus az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
4: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen, de ez zseniális.
0: De ő csak attól ment ekkorát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt?
4: Hát nem elég, hát 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha nem tudom, a magyaroknál mezőkövesből felkerülne valaki melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személy. Hát óriási dolog, persze.
0: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
4: Hát az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért valamennyire? Senki?
0: Mi teljesen hülyék vagyunk a focihoz, minden hírnek örülünk. Ha bárki egy kicsit beszél róla, akkor az jó. Esetleg már egy elődöntő, döntő, egyenes kiesés, az mit tudom én, tényleg egy argentin-brazilt, vagy egy német-brazilt, azért azt úgy leül az ember megnézni, de most egy svájc zöldfoki szigetek, vagy nem tudom, tehát azért olyan nagyon nem ver a vízettől, megmondom őszintén.
4: Még annyi, hogy a karakterek hiányoznak, hol vannak a Francesco Tottik, Ronaldinhók, Ronaldók, nem ezek a nagyon nagy karakterek, ezekből van kevés.
1: Ők szinkronizálják?
0: Hát bár, de hát igen, azért egy Messi ott van, egy Ronaldo ott van, egy Salah ott van,
4: igen,
0: egy Haaland ott van.
4: Igen, de hogy ezek a braziloknál is, ezek az egyéni óriási nagy varázslatok, azért ha néztétek a brazil meccset, nem voltak ilyenek. Hát még, nem tudom, Feri is, te is, amikor fiatal voltál, azért felé ért a puskát, ők is nagyot mentek, nem?
0: Úgy kavart a labdával, persze. Csak úgy ment előre, aki szerintem éve leokonvízolott a tesiúrán.
2: Igen, amikor 6-3-ot néztem fel, így kérjétek,
0: viccelt. 54-es. Hogyne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál, a braziloknál most már jön a Neymar, majd aztán majd ott majd figyeld meg majd.
4: De hát az is, gyerekek, hát 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba 2 évet, nem? Hát ez szegény tényleg. Most elvileg be fog állni, de hát...
0: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben a nyitó keretben ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak kell már azért olyan nagyon komolyan menni. Nem, a Ronaldóval mi van? Nagyon megkurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, hát meleget szegényként.
4: Az az elvárás. Hát mindegyik ott Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és hogy ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek, nem mertek neki szólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy hagyd menjen már fel az ifjúság, úgyhogy de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
0: Azért az mi, hogy a csapatkapitány, vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni. Milyen presztízse van, milyen szava van a Ronaldónak. Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán a portugál válogatott, mindig jobban játszottak a portugálok.
4: Játszottak,
0: és 2020 óta nem lőtt gól, se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem tudok gólt lőni.
1: Hát ez a 10-11.
0: Hát, még mindig nagyon jó.
4: Az elég jó, gyerek. Olyan nekünk sose lesz.
1: Ne személyeskedjünk, de nem ezért hívtunk fel téged, jó?
0: Azért messze, hogy Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármassal kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
4: Az most képzeld el, hogy a bocskorékat 2-szer annyira hallgatták, mint titeket, tehát hogy ki lennétek ti, nem? Mi?
0: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam, de tényleg?
4: Hát tényleg, nézem, hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
2: Ki a kedvenced, a zöldfoki köztársaságból Lenini Pina, vagy Boszniából az Ivan Basic?
4: Hát én...
2: Gyerek, bocsánat.
4: Inkább akkor az első.
2: Bocsánat, ezek a nevek vannak.
0: De ha Basic találkozik a Pinával, az rendben van.
4: Tehát, hogy... Hát mondjuk nálad ez a kínosos poénok is működnek, úgyhogy neked ugye annyira alap, hogy akkor van barátok inget.
0: A Google vezérigazgatója meg Sundar Pichai. Hát most ezzel mit csinálják, ha így hívják, akkor így hívják. Ez a
2: nem hívhatod másképp őket.
4: De hogy már ne lesz semmig röhögni se egy ilyen néven, de álljon már meg a
0: menet. Nálunk meg a rendőrség keresi Punci Imrénét. Hát most mit csináljunk? Hát ha őket keressük. Hát ugye van ezért.
1: Megvan már amúgy.
0: Punci Imréné, álltok, nincs elő, nem került. Nem, még nem került.
4: Nem.
0: Ondódon látták utoljára, de utána valahol felszívottad.
1: Bugyi környékén
4: a trók.
0: Van ilyen, hát tényleg van ilyen község. Figyelj, hát mekkorák a gyerekek, vagy ti most hogy álltok? Mi a felhozatal? Egy gyermek, kettő gyermek?
4: Jó, igen, de itt komoly tervek vannak. De most ne az országos rádióban beszéljek már itt erről. Jó, de én fogok értesíteni mindenki.
1: Amúgy lennék gólyahír.
0: Nem tudom, én nem
1: mondtam neki semmit, de hogy Balázsnak csinálnak egy gólyahír nevű ilyen.
2: Minden ilyet lelősz.
0: Abból érzem, hogy valami beletéltem, hogy a kérdésem, hogy az Eszter felhúzta a szemöldökét. Jaj, mondom, valami érzek, hogy korábkelés miatt kérdeztem egyébként, mert úgy azt akartam, hogy úgy könnyű az embernek kisgyereke van, csak a hajnalban leül meccset néz, meg közben etett, altat, nem tudom, mit csinál, de ha...
4: Nem.
0: A bulváros riposztosba mentem át, bocsánat, hát nem akartam.
4: Semmi, hozod ezt is jól. Igen.
1: De nézd, és milyen az első trimester neked? Első férfiként, aki jól egy gyermeket.
4: De így, milyen?
1: Hogy mindegy, mindegy, rossz a vonal.
0: Azt szóval kérdezte, hogy állsz a fogyókúráddal. Hogy állsz a fogyókúráddal.
4: Egyedül járunk amúgy gyerekek Kesztivel, és jön ő is, úgyhogy mutka is találkoztunk, hogy a csinálja.
0: Mit csinál?
4: Az edzést.
0: Hát éppen egy akkora fagylatos bödöm van előtte, amikor egy komplet óvodás csoport megenne egy menzás fagyit.
4: Szénhidrát csökkentes.
1: Mit szoktam mondani, mi ez a bulkolás a magyarul? Most tömegelek.
0: Úgy látom, megint a tömegelés időszakával, mert most tömegelek meg egy fényvállig májnak.
1: Egy órára megyek én is Rakontás úrhoz, és addig legugolom.
0: Igen, de ez egy ilyen elvárás, hogy egyél meg egy fél doboz fagyit előtte?
1: Nem, de valamilyen foknál fogva, hogy jól esik.
0: Figyeljetek, Ádám itt hagyott nekünk, de nem tudod, volt nekünk a fazakas Ádám, ilyen fagyi mester, itt hagyott
1: Balázs
0: egy kis...
1: Balázs, te megetted az egész doboz, de én a felénél se járok, és van pofát beszólni neked.
4: Ott hagyott egy vödörfagylaltot?
0: Egy vödörfagyit itt hagyott, de olyan finomakat csinál, hogy megőrülsz egyébként, tényleg nagyon jó.
1: Nem érdemeljük.
4: De Balázs, nem jársz te már, nem? Vagy kicsit össze vagy ott izé ereszte, néztem ott valamit, hogy vagy
0: tolod. Mikor, hol láttál? De te nem lehet, hogy csak levegőt vettem éppen, és kifújtam?
4: De amúgy, az lesz.
0: Csak egy kilélegzésnél láttál éppen, az lehet. Nem, járok, nyomom, ma is megyek, 11-től lábnapom van.
4: Az igen, az neked is kéne.
0: Először belenézem a tükörbe, mondom, ez egy lábnap.
1: De testvére, Denis, te mikor voltál utána lábnapon, ha kérdezzem meg?
4: Én 2023. május 4 szerintem nagyjából.
1: Denis, nem megy beedzeni, hogyha lábnap van. Kitolhatott a parkolóban, akkor meghallottam.
4: Nem, tegnap pont voltunk bedencézni, és ott belenéztem a tükörbe, és akkor így rádöbbentem, hogy én szerintem lemegyek ma lábba.
0: Figyelj, a legtöbb tesztoszteron akkor termelődik a lábba. A lábbal jön a tesztó. Az el
4: kell annyira melós.
0: Nagyon melós.
1: Ez nem vagyok dühös utána mindig.
0: De neked az egész nap egy lábnap. Na jó van, Denis, oké, akkor fogunk hívni néha foci ügyben, mert már átmentél a vizsgán.
4: Hát meg vagyok, úgy nem volt magasan a lét, meg ugye fogalmatok nincs semmiről.
2: Nem mondd már jókat, kérdeztünk,
0: mondtad a bulvár híreket, abszolút képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
4: Sziasztok, szevasztok,
0: puszik. Köszi, Denis, ciao, köszönjük szépen, ciao. Figyelj, tényleg nézi? Nálunk százszor többet tud. Bulvárhírekről, mindenről.
1: Azért pénzt ne adjunk neki érte.
0: Igen. Na jövünk mindjárt. 9:50 pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
12: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületképészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
13: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
14: Június 27-én szombaton érkezik a Tokaji Fesztiválkatlan nagy színpadára az Erkel Színház zenés komédiája, az Anconai szerelmesek. Egy napfényes olasz történet sok nevetéssel és igazi nyári színházi hangulattal. Jegyek a fesztiválkatlan.hu weboldalon. Anconai szerelmesek. Június 27-én Tokajban az Erkel Színház előadásában. Várunk benneteket!
15: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a Gulyás tüzében.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora a legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A jégkrémet és a fagylaltot előállító üzemeket is ellenőrzik. Még lehet jelentkezni a szünidei gyermekfelügyeletre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma kezdődik a Nemzeti Élelmiszerlánc Bizottsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Ezen kívül kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság emellett a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. Idén a Bújai János általános iskola vállalta a szünidei gyermekfelügyeletet. Az eddigi adatok szerint 243 gyermek lesz, de még mindig nem késő jelentkezni a szünidei felügyeletre. A Család és Gyermekjóléti Központot telefonon lehet ezügyben megkeresni. 16 pedagógus, 26 szociális munkás, illetve a DAEFI szakemberei gondoskodnak majd a gyermekekről július 1-e és augusztus 14-e között. Oroszi Bolya Auréliát, a Család és Gyermekjóléti Központi intézményvezetőjét hallják.
3: Nagyon-nagyon színes programot tudunk majd biztosítani a gyerekeknek. 8 csoportban lesznek megbontva. Hetente olyan 160-180 gyerek fog egyszerre részt venni a programunkon.
2: A legtöbb városban programokat nem szerveznek a gyermekfelügyelet mellé, és Debrecen abban is élen jár, hogy helyet biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Hívta fel a figyelmet Széles Diana alpolgármester. Az élet nagy fordulópontjai nem csak az embereket, hanem a kutyákat is megviselhetik, például halál vagy születés. Az epizód legújabb részéből kiderül, hogyan birkózzon meg a gazdi azzal, ha megváltozik a kapcsolata a kutyájával egy-egy új élethelyzet miatt. A műsor végén pedig a Képzettebb című állandó rovat is jelentkezik. Szabó Szandra kutyatréner ezúttal azt mutatja meg, hogyan lehet megnyugtatni egy túlpörgött kutyát. Az epizód legújabb része a Dehíren és a műsor YouTube oldalán is látható. Idén nem első alkalommal leptek meg és köszöntöttek egy kisfiút a születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrök. Most Hajdúsámsonban jártak, és a program zárásaként az ünnepelt az egyenruhásokkal együtt érkezett meg az Ovihoz. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható. Legyenek nagyon óvatosak.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is láger megy.
1: Tüntetett magad! Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. És írtunk a srácra, hogy rendszabályozza meg minket, vagy szóljon ránk, nem mi?
2: Hát a hallgatók.
1: Nem írtunk, kérjünk tőle egy köszöntést, vagy egy rászólást, szóljon ránk. A srác, ugye az Insta oldalról nagyon kedveljük. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ismeretlen elkövetők súlyos károkat okoztak a mecseki Máré várában. Feltörték a lezárt ciszternát, megbontották a műemlék várfalát, a kövekből tűzrakóját építettek, és orgiáztak.
2: Legalábbis ezt mondták. Legalábbis. De lehet, hogy csak egy trígszám volt.
1: Így van.
2: Vagy egy forszám.
1: Ennek próbáltunk utána járni, hogy mi történhetett ott Máré várában. És a bizonyítványról beszélgettünk, hogy posztoljuk-e a gyerek bizonyítványát, ne posztoljuk, és átvettük kicsit az évzárókat is, hogy miért van erre szükség.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
3: Hát figyelj!
1: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
2: honnan
1: a Velencétó
2: tudjuk,
1: partján.
2: Honnan tudjuk, hogy orgia volt?
1: Hát
3: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
1: De 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
2: az
1: egy,
2: még
1: nem
2: egy sima vízibomba csata is lehetett.
1: Egyébként igen, tényleg. Kirándulni volt a Júli, kérdezik.
3: Hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
2: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak, most a harmadikat mutatják.
4: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
1: Micsoda anyag a híradóban?
4: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
1: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
2: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt... Szexeltek! Szexeltek! Odafent szexeltek az emberek!
1: Mi történik itt? Szaktanári! De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálj? Azért ahhoz kell elbontani a várat, halló!
3: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat?
1: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem ér sehova, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt aztán.
2: Na, hát mit mondod, hogy
1: Márin, rendőrség?
5: 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
2: Jó. Mi, hogy ezt
3: hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
1: Sokan igen. Voltak. Sokan.
2: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
1: Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az, nem?
3: Az orgia az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad, italok vannak mindenütt, szétdobá, érted?
2: Most de aranyos vagy.
3: Nem úgy az orgia,
1: az orgiát az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
3: De van benne persze szex is, oké.
2: Okay. Gyakori kérdések.hu, hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a számokat.
1: Féktelen vad dorbézolás.
2: Ez 25. Így van.
3: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
2: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmi kép.
3: Aha, tehát ha csinálunk valamit, az még nem orgia.
1: 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
2: A szószoros értelmében.
1: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
3: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
1: Ezt a Gipótól kérdezted?
3: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
2: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen.
1: Én na most nagyon akkor... sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, ne hagyják már békén a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, de várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást. Na?
2: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
3: Ó, mi van Máré váránál?
2: Ott van valami csak.
1: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az vagy jazz napok, meg mit tudom én, érted? Nem
2: gyöngyfűzés.
1: Gyöngyfűzés, tűzománc, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok, én miért nem találom meg, hogy Máré Vári orgia?
2: Nemezelés.
1: Máré váránál ökörsütés. Ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
2: Na ugye?
1: Érted? Tehát nem is értem. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, hogy ott szeretgetik egymást.
2: Utána pedig legyen egy live stream. Cím, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én amúgy azt is kinézem ezekbe az emberekből, ez 3-10 éves volt.
1: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki a Márivár Jorgáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
2: Ezt a kicsit ilyen...
1: Olyan megcsináltnak?
2: Aha.
1: De hát nem, én el tudom képzelni.
3: De a falbontás, az meg már minek.
1: Igen, a falbontás
3: itt
1: az olyan...
3: ezzel van baj.
1: Az olyan orgiás.
2: Orgiás. Azt nem tudok
3: képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontok.
1: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk. A szex szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
3: Ezt évek álljanak óta mondja, igen, évek óta mondja mindenki.
1: Álljanak le ezzel, hogy nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
3: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy azt senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
1: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez mennyire nyomorúságos.
2: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
1: Igen.
2: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? Hát, és hogy, mert ez különben ugyanaz, akkor ez ugyanaz, téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
1: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
2: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
1: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
2: Ez egy harmónia.
1: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Ha kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
2: Jó, akkor mire lehet
1: mennyire nagyon
2: lenni?
1: Jó szülő vagy.
2: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
1: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudsz, csak milyen tökös szülő vagy.
2: De és mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de édes sok
1: ötös. Kireütött ez a gyerekbe, olyan okos. Aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
2: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meglátok.
1: Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
2: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni.
1: Van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
2: Szeretném
1: nem
2: mondani, szimpatikus. Semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
1: A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinten, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
3: És akkor még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
1: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet.
2: Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közelebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
3: Pihenjetek, stb.
2: Pihenjetek, örülünk, hogy itt vagytok.
3: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
2: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
1: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágódtatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban
2: eltől? Fullos ájulós voltam.
1: Ájulós voltál, tényleg?
2: De én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernáthegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
3: Csisztanás. Felé.
2: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát. Mi mai napig ott van az arcom előtt.
1: Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Az... Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárok. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom. Pucéra bohócnak öltöző.
2: Nagyon szeretem.
1: Én azt adom.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na! Még egy belefér egy naphallgatója?
3: Bele hát.
2: Naphali! Na! Csendben vagy, Balázs, nem tudom elgondolni.
1: Nem, azt hiszem, csak a közlekedési híreket szűröm, ilyenkor érdemes beolvasni, de nem annyira.
2: És ez miért a...
1: Egy M3-as mindjárt olvasok.
2: Grinder.com-on csinálod.
1: Igen, igen, a grillsütő.hu-n vagyunk éppen, de hogy is.
3: Halló?
1: Bizonyítványosztásos. Chipet Lotus. Nem veszi fel a Chipet Lotus, pedig egy nagyon szép nyereménye van.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Chipetropi válogatás a Chipetropi jóvoltából.
1: Na, egy ilyen kis nyereményünk. Egy ilyen kis nyereményünk volt.
3: Na, az hogy telnek a napok ez után?
1: Na jön a szabadság!
2: Szaktanári! Most a téli ruháimat fogom kiszelektálni a szekrényemből. Azokat berakom hatalmas táskákba, és utána pedig elszállítom őket egy távolabbi ruhatárba, ahol valószínűleg soha többet nem fogom elővenni őket. Mindegy. Ez egyik, a másik pedig, hogy a lány gyermekemet fogom egész nap 24 órában szórakoztatni, és szeretni. Ezt fogom csinálni.
3: Mi megjövünk melózni, na mindegy.
1: Mi még a hét, és a hajózásról egy szót se szóltunk. Pénteken hajózunk, gyerekek. Ha nem mondjuk a szánot, azt mi fogunk üldögélni. Úgyhogy majd holnap mondjuk akkor eleget a hajózás, hogy pénteken kifut a hajónk a kis dagadó vitorlákkal sikló sajkánk.
2: Sikló sajka.
1: Dagadó vitorlákkal sikló sajka kifut. Rajta leszünk mi is majd, és indulunk Szántódról, de akkor most már nem menjünk ebbe bele, mert nincs idő, már úgyis tudtok mindent, de holnap elmondjuk a részleteket.
3: Gyere oda korábban.
1: Akkor te most már elmész Szabira.
2: Igen.
1: És jövő héten mi sem vagyunk, ugye pénteken zárjuk a hajózásra, tehát jövő héten mi Szabin vagyunk, akkor te most két hétig nem vagy.
2: Hát ez erős.
1: Az egy nagy pihenés lesz.
2: 4 nappal többet pihenek, mint ti, és közben fellépek, úgyhogy...
1: Hát, most érted, elmegy 4 nap előtted, de kicsit lebasz minket, hogy ő föllép. Érted a hangsúlyt?
3: Én ezért jó, elmegyek 4 nappal
1: előtted, de azért fellépek. Hát most én szerveztem neked a fellépést.
2: A szóval, amit keresel, köszönöm, Eszter, hálás vagyok.
1: Én szerveztem neked a fellépést. Én vagyok a manager, nem én szervezem a fellépést.
2: Tehát nem úgy volt, hogy rádiós volt, azt elkezdtem stand-upolni, tudod, hanem fordítva, ezért, ugye?
1: Mennyi? Hát ő rá, hát azt figyel, hát ott lépsz fel, ahol szeretnél. Hiányozni
2: fogtok,
1: ahogy érzed. Majd
2: gondolok rátok esténként, meg reggelente, írni fogok, küldök nektek képeket majd.
1: Jó, de legyen a Szabiról visszatérő valami kis sütemény.
2: Hát azt mondod, hogy vásárolok magamnak egy dagasztógépet?
1: Egy dagasztógépről lebeszéltek, úgyhogy azt ne vegyél, de valami hozzá.
2: Na jó, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a viszonyunk addigra. Ki tudja.
1: Jól van, gyerekek. Akkor mi érkezünk holnap Juliskával, még 4 napot vagyunk, pénteken mi hajózunk, és aztán jövő héten mi is elmegyünk egy kicsit. Jó, pihenni, de akkor ezt még úgy is mondjuk. Vigyázzon mindenki magára, és holnap 6 órakor, de még ezen 40 másodperc, ez nekünk szól. Igen. Akkor ez azt el vagyunk? Tudjuk mondani, péntek, ugye 6 óra Szántód.
3: Fél 7-kor nyitjuk ki a hajót, akkor tudsz felszállni, de gyere oda korábban, mert nem lesz hely.
1: Így van. BSV-vel megyünk, Metzger Vikit is visszük, és nagyon sok nyereményünk van. 100 000 forintok, meg szponzorok, meg nyeremények.
3: 7-kor fut ki a hajó, átmegyünk Tihanyba, kiszállhatsz, beszállhatsz, jöhetsz vissza.
1: Holnapra már tudni fogunk konkrétumokat
3: is. Minden tudunk most is.
1: Ezt most lehoztuk rutinból.
3: Minden tudunk most is. Jó, nincsenek semmiféle mellébeszélések.
1: Így van. Gyerekek, jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, hello.

0: és lágerek.
1: Something in my body, something that's in my soul tells me you're somebody, somebody.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
12: Több helyre vágysz, de nem mondanál le a kedvező árakról? MGZS benzinmodellek júniusban már 7 millió 199 ezer forinttól készletről 7 év vagy 150 ezer kilométer gyári garanciával. Próbáld ki az MG modelleket és gyűjtsd be a kedvezményeket. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
0: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Az akkumulátorgyártókat támogatja egy új EU-s pályázat. Több hónapos pályafelújítás kezdődött a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az Európai Bizottság hivatalosan elindította azt a programot, aminek célja az európai akkumulátorgyártás felpörgetése és a kontinens versenyképességének erősítése az elektromos autók piacán, írja az Autonavigátor. A cikk szerint a kezdeményezés keretében akár 1,5 milliárd eurónyi kamatmentes hitel válhat elérhetővé az akkumulátorcellát gyártó vállalatok számára. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és alaptörvénymódosítást, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. fontos nap előtt állunk, és bízom abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal, olvasható a miniszterelnök posztjában. Pályakarbantartási munkák kezdődtek szombaton a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon, számolt be a Facebookon Vitézy Dávid miniszter. A MÁV csoport pedig azt közölte, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon is módosításokra kell készülni több hónapon át. A negyedik helyen zárt női kardválogatottunk az Európa-bajnokságon Antoniban. A nemzeti csapat vasárnap az elődöntőben Oroszországtól kapott ki, majd a bronzcsatában Olaszország ellen szenvedett vereséget. A válogatott keretének tagja a Deac kardvívója, Battai Sugár Katinka is. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható. Legyenek nagyon óvatosak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem csak fesztivál hangulatot teremtünk, el is küldjük fesztiválozni a hallgatókat. Ma is nagyon sok játék jön. Páros belépőjegyeket lehet majd nyerni július elejére a Dunapart Festre. Természetesen szólni fogok majd, amikor telefonálni kell. Ami az időjárás illeti, napsütés 35 fokos csúcs délelőtt, aztán délután ma is erőteljesebb lehet a gumulyfelhősödés, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nálunk folyamatosan lehet nyerni a legjobb bulikba, fesztiválokra a jegyeket. Jön a Dunapart Fest, július 2-án, 3-án, 4-én, és lesz Rádió 1 Stage, ahol az összes lemezlovasunk fellép, a Dis

0: 111-111-et. Hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új MGZS Hybrid Plus készletről júniusban már 8.399.000 forinttól. Modern full hybrid technológia, 5 literes WLTP átlagfogyasztás és 7 év vagy 150.000 kilométer gyári garancia. Ideális választás a család minden útjára. MG Tóth Autó. Jobban jársz. A részletekről kérjük érdeklődj márka kereskedésünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
5: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: Reklámkukac mcdb.hu.

0: fok, a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ács, aki igazi mai sláger megy, és közöttük adom a páros belépőket a Dunapart Festre, a 10. telefonálónak. Halló, hogy szólíthatlak?
1: Erika.
0: Az ország melyik részéről?
1: Sopronból.
0: Ó, hova szeretnél jegyet nyerni?
1: A fesztiválra.
0: Melyikre?
1: A Mirátkevéle Dunapart Fesztiválra.
0: Igen. Csak teszteltelek, mert a múlt héten ugye a Sopron Festre lehetett jegyet nyerni, nehogy véletlenül rossz játékra jelentkez. De így minden szuper. Rád fér már a buli nagyon?
1: Most a gyarat szeretném megtolni egy kicsit a fesztivál szezonba.
0: Hát?
1: Rám fér egy kis kikapcsolódás.
0: Nagyon úgy néz ki, hogy meg fogod tolni, mert 10-ként hívtál fel!
1: Örülök neki nagyon.
0: Kérném a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Köszönöm, nagyon örülök.
0: Intézzük a hallgatóknak a fesztivál élményeket, a következő órában is játszunk itt a Rádió

0: foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrúgás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Így tehát 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, zöldfoki köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett, a második félidőre viszont felrázták magukat annyira, hogy nem csak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM anyagot.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és bánára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
7: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon.
12: Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
13: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
14: Július 2-3-4.
15: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
17: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
18: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Átfogó élelmiszer ellenőrzés kezdődik ma. A vármegyei rendőrök megint megleptek egy szülinapos kisfiút. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Ma kezdődik a Nemzeti Élelmiszerlánc Bizottsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. Ezen kívül kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség és gyümölcs termelők, elsősorban a termelői piacokon és az útmenti árusítóhelyeken. A hatóság emellett a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja. A megyei önkormányzatok országos szövetsége nyílt levélben fordult szombaton Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslat miatt, ami a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentését, valamint egyes költségtérítések megszüntetését célozza. A szövetség a levélben hangsúlyozza, egyetértenek ugyan a felelős és takarékos gazdálkodás elvével, ugyanakkor kifogásolják, hogy a javaslatot az önkormányzatokkal való előzetes egyeztetés nélkül nyújtották be. Idén nem első alkalommal leptek meg és köszöntöttek egy kisfiút a születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrök. Most Hajdúsámsonban jártak, és a program zárásaként az ünnepelt az egyenruhásokkal együtt érkezett meg az Ovihoz. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. Délelőtt többnyire gyengén felhős lesz az ég, és ragyogó napsütés várható. Napközben az északi szél gyenge marad, de dél körül kicsit megerősödik majd. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható, legyenek nagyon óvatosak. Záporra, zivatarra, csak késő délután számíthatunk az előrejelzések szerint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!

a Partfest páros napi jegyekért. És mától ugye a nyári délutánok kora esték is színesek lesznek. 5-től 2 órában Rádió 1 Live Mix Summer Edition, amikor a legfinomabb a balcsi vagy a medencevize a Rádió 1-es

0: perc, és indítom a játékot. Hamarosan újra páros belépőjegyeket lehet nyerni a Duna Park Festre. És hozom majd az olasz DJ Hypaton dalát, Out of My Head. Jön a Nagy Rádió 1-es kedvenc Selena Gomez-től, Más Melótól a Wolves, vagy éppen ez perceken belül a Cyril Remix a Camerához.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizunk együtt a Rádió Esztézsen, az összes DJ-nkkel a Dunapart Festen. Július 2-3-4 bármelyik nap a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A forradalmi rutunk 20-as 311-111.

0: csak igazi, ma is láger megy, és lesz itt még tánc, például a Dunapart Festen, a Rádió Esztésnél az összes lemezlovasunkkal. Ki az, akit szeretettel várunk ott ingyen, ráadásul másodmagával? Halló?
1: Szia, Tisa, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te, hogy hívnak?
1: Zoli vagyok Budapestről.
0: Hogy bírod ezt a dögmeleget, Zolikám? Mit csinálsz? Hogy telik a napod?
1: Köszönöm szépen, benneteket hallgatlak, nemrég jöttem az a munkából.
0: Le is dobtad a munkát. Valami terv délutánra?
1: Hát pihenés, meg egy kis foci VB nézős majd esetleg.
0: És ezek szerint tervezgesz némi fesztiválozást is?
1: Hát szeretnék eljutni egy-két helyre, hogyha lehetséges. Hogyha lehetőség lesz rá, és lesz rá, mód is nyerek esetleg.
0: Nagyon úgy néz ki, mert hogy 10. lettél, Zoli!
1: Igen, ezt nem hiszem. Nem hiszem, Atiskán. Nagyon szépen köszönöm. Rádió egy csak igazi, ma is láger megy.
0: Hát még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Oly, tökéletes, ott a helyünk. Ez azért különösen kedves, hogy a Dunapart Fest, mert a sógroméknak ott van ilyen kis háromszemmel kis ilyen nyaralójuk, tudod, ilyen picike, úgyhogy gyakorlatilag át kell majd oda csak sétálni.
0: Hát ez nagyon jó hangzik. Akkor érezzétek magatokat majd nagyon jól.
1: Nagyon szépen, köszönöm, Atikán, köszönöm, kitartást, jó?
0: Szép napot neked is, hölgyeim és uraim, a játék sorozat.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy. Ma délután 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igazi nyár hangulatban a kora estében. Ma Jamina mixeli majd az igazi mai slágereket 2 órán keresztül itt a Rádió 1-en. Most viszont a déli mixet indítjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! Elindult a nyár, és ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
7: Ugrunk egy bombát?
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
13: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
14: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
15: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A kutyákat is megviselik az életünk nagy fordulópontjai. Várják a jelentkezőket a közösségi kocsi kíséretéhez. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Június 20-án szombaton elindult a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Ez azt jelenti, hogy kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. A Volán Budapesten két helyen, illetve a megyeszékhelyeken, így Debrecenben is oszt ásványvizet az autóbuszállomáson. Ezen kívül több forgalmas állomáson, köztük Debrecenben, párakaput is működtetnek. Az élet nagy fordulópontjai nem csak az embereket, hanem a kutyákat is megviselhetik, például halál vagy születés. Az epizód legújabb részéből kiderül, hogyan birkózzon meg a gazdi azzal, ha megváltozik a kapcsolata a kutyájával egy-egy új élethelyzet miatt. A műsor végén pedig a Képzettebb című állandó rovat is jelentkezik. Szabó Szandra kutyatréner ezúttal azt mutatja meg, hogyan lehet megnyugtatni egy túlpörgött kutyát. Az epizód legújabb része a Dehíren és a műsor YouTube oldalán is látható. Idén is lesz közösségi virágkocsi a Virágkarneválon, és várják a közösségi virágkocsit kísérő táncosok jelentkezését, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Ma is folytatódik a kánikula 33 fokkal. 11 és 2 óra között ma is erős UV-sugárzás várható, legyenek nagyon óvatosak. Záporra, zivatarra, csak késő délután számíthatunk az előrejelzések szerint.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Jó egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel.

2026. június 22-én nagyon kellemes hétfőt, illetve délutánt kívánok önöknek, jó melót és kitartást azoknak, akik húzzák az igát, a közlekedőknek balesetmenteset, a mikrofonnál a DJ pultban pedig Keserű Tomi. Ez már a Rádió Egyen, a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Egészen kettőig együtt vagyunk, az első órában mixelek, aztán pedig jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. SMS Viber számunk ma is használható, és várja önöket, ugye jöhetnek az útinfók, illetve a szülinapos nevezések 0620 95 95 395. A folytatásban pedig már is pörög Lady Gaga nagy slágere, ez az Abrakadabra itt nálunk a Rádió Egyen, a Daily Mixben. Szuper hétfőt önöknek!

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Ne feledjék, hogy ma indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Ugye a mai naptól minden nap 17 és 19 óra között érkezik a két órás mix, így annyi a változás, hogy a kiválság műsor majd 19 és 20 óra között érkezik, úgyhogy készüljenek, tekerjék fel a hangerőt és tartsanak velünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek társaságában. Ne feledjék, 17 és 19 óra között Rádió Egy Live Summer Mix Edition. A folytatásban pedig itt a Daily Mixben Taylor Swift érkezik, ez már a The Fate of Ophelia.

Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek az ünnepeltek, az első fele, ugye a névnaposaink június 22-én hétfőn. A mai napon a Paulinákat lehet megköszönteni. Ez egyébként egy latin eredetű név, a Paula továbbképzése. A jelentése pedig kicsi, illetve kistermetű. Aztán itt vannak a Tamások, az Ákos nevűek és az Albinok. Bár saját magamból kiindulva tudom, hogy hát nem ilyenkor tartjuk a névnapot hivatalosan, hanem márciusban. Ettől függetlenül Isten éltessen mindenkit, a névnaposokat egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen. Jön Tóth Abigail és Exxon kettőse és a Sugar Daddy. A következő órában pedig majd a szülinaposokról hull le a lepel, úgyhogy őket még lehet nevezni továbbra is. 0620 95 95 39.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében érkezik egy olyan DJ producer, aki a nagy Rádió Egyes szülinapi fesztiválon is velünk volt. Sam Feld egészen pontosan, aki gyermekkorától kezdve hát erős környezettudatosságban élt. Hippi szülei vegetáriánus életmódot folytattak, közösségi kertben termesztettek zöldségeket és gyümölcsöket. Ez az ökotudatos nevelés hát később közvetlenül inspirálta a Heartfelt Foundation létrehozását, amely a globális felmelegedés elleni projekteket támogatja. Követendő a példa, a Rosalinnel közösen ez már a Heart Like Mine, itt nálunk a Rádió Egyen a Daily Mixben. Daily Mix.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 22-e, hétfő, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Végleg lekerült a napirendről a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetése. Az intézmény így a kőbányai északi járműjavító területén marad, jelentette be Vitézy Dávid miniszter Budapesten. Először 2024 májusában tett bejelentést Lázár János, egykori építési és közlekedési miniszter arról, hogy az új közlekedési múzeumot a Civisvárosban, a BMW gyár közelében építik meg. 2024 júliusában kiírták az ötletpályázatot, majd a látványterveket is bemutatták Debrecenben. Pályakarbantartási munkák kezdődtek szombaton a Budapest-Szegléd-Szolnok vasútvonalon, számolt be a Facebookon Vitézy Dávid miniszter. A MÁV csoport pedig azt közölte, hogy a Budapest-Szegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon is módosításokra kell készülni több hónapon át. Ezen a héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. A kormány csütörtökön jelentette be a döntést, arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, és több helyen már a hatóságilag rögzített szint alatt lehet tankolni. Március 10-én vezették be a védett üzemanyagárat, ami a magyar rendszámos járművekre volt érvényes. A benzinárát bruttó 595, míg a gázolajét 615 forinton rögzítették. Picél Józsefet hallják.
2: Én meg voltam elégedve, mert járom az országot, és eddig az autópályán elég magas áron tudtam tankolni. Most már, hogyha megszűnik, akkor ez már nem áll fent ez a lehetőség. Úgyhogy nekem ez pozitív volt, az ástoppos üzemanyag.
1: Gyarmati Sándor szerint ugyanakkor a jelenlegi piaci árak mellett már nincs szükség a külön szabályozásra.
3: Nagyon jó lesz végül is, mert ugye nem kell itt forgalmit mutogatni, meg egyéb ilyen dolgokat, meg hát csak olcsóbb lesz a benzin.
1: A védett ár havonta 50 milliárd forintba került a költségvetésnek. Közben szombaton tovább csökkentek az üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj 10 forinttal kerül kevesebbe. Két hónappal ezelőtt kezdődtek meg a munkálatok a Halastó utcában, ahol 90 méter hosszúságban és 4 méter szélességben rendezték a göröngyös utat. A Halastó utca ugyanis nem csak az itt élők mindennapi közlekedését teszi kényelmesebbé, hanem a Diófa utcában lakók számára is fontos kapcsolatot biztosít, mert egyfajta szökőút a Kishegyesi út felé. A 60 utcai kert gyorsan fejlődő városrész, ezért az önkormányzat folyamatosan fejleszti az infrastruktúrát. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
4: Ez összességében 70 millió forintba került. Az elmúlt időszakban egyébként nagy felületű aszfaltozást, új utcát építettünk, többek között a Bezérédi utcán és a Gohér utcán is. Igyekszünk a további lakosság kéréseknek is eleget tenni.
1: A tervek szerint a Halastó utca további szakaszait is aszfaltozzák majd. Idén a Bújai János általános iskola vállalta a szünidei gyermekfelügyeletet. Az eddigi adatok szerint 243 gyermek lesz, de még mindig nem késő jelentkezni a szünidei felügyeletre. A Család és Gyermekjóléti Központot telefonon lehet ezügyben megkeresni. 16 pedagógus, 26 szociális munkás, illetve a DAEFI szakemberei gondoskodnak majd a gyermekekről július 1-e és augusztus 14-e között. Oroszi Bolya Auréliát, a Család és Gyermekjóléti Központi intézményvezetőjét hallják.
5: Nagyon-nagyon színes programot tudunk majd biztosítani a gyerekeknek. 8 csoportban lesznek megbontva. Hetente olyan 160-180 gyerek fog egyszerre részt venni a programunkon.
1: A legtöbb városban programokat nem szerveznek a gyermekfelügyelet mellé, és Debrecen abban is élen jár, hogy helyet biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Hívta fel a figyelmet Széles Diana alpolgármester. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Debrecenben az ügyfélszolgálaton kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók. A Volán Budapesten két helyen, illetve a megyeszékhelyeken, így Debrecenben is oszt ásványvizet az autóbuszállomáson. Ezen kívül több forgalmas állomáson, köztük Debrecenben, párakaput is működtetnek. Beköszöntött a kánikula. Nem csoda, hogy sokan a strandokon keresnek menedéket a hőség elől, mint ahogy Püspöki Gergő is.
6: A nagy hőség ellen általában sövevel védekezünk, kijöttünk már a haverokkal egy kicsit lazulni, egy kicsit labdázunk, csajozunk, sövezgetünk, el vagyunk.
1: Az Aquaticum Debrecenben idén még nagyobb hangsúlyt kapnak a családbarát szolgáltatások, a gyerekeket közösségi foglalkozások, míg a felnőtteket éjszakai fürdőzések és tematikus rendezvények várják. Az idei szezon ráadásul különleges, hiszen a debreceni fürdőkultúra 200. évfordulóját ünneplik, ezért különleges akcióval is készülnek. Kovács Dánielt, az Aquaticum marketing igazgatóját hallják.
7: A 200. évforduló égisze alatt kiadtunk egy Grand Spa 1826 nevezetű bérletet, ami kifejezetten egyedi abból a szempontból nézve, hogy minden fürdőegységünk elérhető vele, így a vendégeink egy betekintést tudnak nyerni mindabba, amit mi kínálunk.
1: A strandolás kétségkívül enyhülést hozhat a kánikulában. A hőség veszélyeit azonban a vízparton sem szabad félváról venni, pláne most, amikor keddig vörös kód van érvényben a hőség miatt. Vasárnap gyors záporral és viharos széllel szakította meg a szűnni nem akaró kánikulát az időjárás Debrecenben. A vármegyei katasztrófa védelemhez több riasztás érkezett kidőlt fák és leszakadt faágak miatt. Fa dőlt ki Debrecenben az Ajtó, a Bölcs, a Vágóhíd utcákban és a Diószegi úton. A Hunyadi János utcában pedig autókra, a Széchenyi utcában buszmegállóra, a Veszprémi utcában egy társasház kerítésére dőlt egy fa. Ezen kívül ágak szakadtak le a Nyíl és a Kerekes-Ferenc utcában, valamint az Űrhajósok terén. A negyedik helyen zárt női kardválogatottunk az Európa-bajnokságon Antoniban. A nemzeti csapat vasárnap az elődöntőben Oroszországtól kapott ki, majd a bronz csatában Olaszország ellen szenvedett vereséget. A válogatott keretének tagja a Deac kardvívója, Battai Sugár Katinka is. Nem sikerült a bravúr Lovas Zoltánnak. A debreceni salakmotoros a 11. helyen végzett, a Perényi Pál stadionban megrendezett U19-es Európa-bajnoki elődöntőben szombaton, így nem jutott be a szlovéniai fináléba. A viadalon egyébként a brit William Cairns végzett az első helyen. Trencsényi János újabb ikont igazolt Hajdú Sámsonba. A DVSC korábbi közönség kedvence, a 45 esztendős Ibrahima Sidibé a következő idényben már a Sámsoni gárdában rúghatja a gólokat.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Itt a Daily Mix vége, hölgyeim és uraim. Az első órán túl vagyunk hétfőn, június 22-én, de jön a folytatás, úgyhogy maradjanak, érkeznek a legjobb program lehetőségek pillanatokon belül, aztán pedig startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ebben egyébként Martin Garrix lesz a segítségünkre. Mindjárt pörög a Rádió Egyen a Butterflies.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
4: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
8: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: Sárkányok háza évad premier lesz ma az Apolló moziban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A Sárkányok háza harmadik évadának első részét élhetik át mozivásznon az Apolló nézői szinkronizált változatban, ma 19 óra 45-től. A részvételhez regisztráció szükséges, amit a mozi honlapján lehet megtenni. Az 1802 előtti Debrecent ismerhetik meg az érdeklődő Camelius helytöri klubjának következő alkalmán. Az 1802. június 11-i nagy tűzvészben Debrecen háromnegyede oda lett. Camelius bentéri központi könyvtárának holnap 17 órakor kezdődő programján egy vetített képes előadás keretében mutatja be Szegedi Károly rekonstrukciós grafikus és Vas Attila Tamás, a helytörténeti részleg munkatársa a nagy tűzvész előtti Debrecent. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a helyismeret@melius.hu e-mail címen lehet. A 70-es évekbe repíti a nagy erdei szabadtéri színpad közönségét a humorral és iróniával átszőtt Szép nyári nap című musical, ami a Veresegye Színház előadásában tekinthető meg szerdán 20 óra 30-tól. De aznap 18 órakor kezdődik az Attitude táncegyüttes és a Claudia's Angels stúdió közös gála műsora is a Csokonai Teátrumban. Kiváló táncosokkal, világbajnokokkal és eredményes levegősportolókkal, légtornákkal. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 9 is a Csokonai Teátrumban. Kiváló táncosokkal, világbajnokokkal és eredményes levegősportolókkal, légtornászokkal. A programokhoz jó szórakozást

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

No, FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult, hölgyeim és uraim, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája 2026. június 22-én hétfőn. Gyűrjük ezt a nem szeretem napot, tartsanak velem és higgyék el nekem, még a munkával töltött kellemetlenebbik része a napnak is hát jobb lesz és szebb lesz, az igazi mai slágereknek köszönhetően természetesen. Én egyébként Kessérű Tomi vagyok, illetve hát várom az útinfókat, jöhetnek a levadászott trafipaxok, valamint a szülinapos nevezések is, úgyhogy használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. A folytatás már Alex Warren kezében van, itt az Ordinary a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, ne feledjék, különleges nap ez a június 22-e hétfő, hiszen ma indul, ma startol a vadonatúj Rádió 1 Live Summer Mix Edition. Ugye minden nap 17 és 19 óra között érkezik a fantasztikus kétórás mix, a kívánság műsor pedig hát 19 és 20 óra között lesz majd hallható. Erről ne feledkezzenek meg. Úgyhogy mixre fel, és igazi mai slágerekre természetesen továbbra is itt nálunk Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában jön Loi és Get Lucky.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát kérem szépen, nyakig csücsülünk a nyárban, ezt már egészen nyugodtan kijelenthetjük, hiszen ugye hát megérkezett a kánikula, és akkor nézzük, hogy mondjuk a holnapi napon mire lehet majd számítani. 33 fok körül alakul majd a délutáni órák hőmérséklete, szikrázó napsütés, csapadék nem várható, úgyhogy igazi strandidőben lesz majd részünk. Tessenek csobbanni egy picikét, éjjel pedig olyan 19 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a szél helyenként megélénkülhet, front hatás pedig nem terheli a szervezetünket. Viszont nagyon figyeljenek oda a hidratációra. Ugye a folyadékfogyasztás ilyenkor nagyon fontos, és ha lehetőség van rá, akkor nyilván vizet kell inni minél többet. Meg persze fogyasztani az igazi mai slágereket, már is érkezik Alan Walker, Eve Max 2-se. Ez az Alone itt nálunk a Rádió 1-en.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szülinapozunk a folytatásban. Már is Mikó Gergelyt szólítom itt a forró drótunk másik végén. És nagyon bízom benne, hogy a telefont is fel fogja venni. Ez volt a második csörgésünk, no akkor még három. Most már csak kettő. Halló, halló! És még egy csörgésünk van hátra. Kérem szépen, Mikó Gergely üzletágvezetőnket szeretnénk a kollégákkal 46. születésnapján köszönteni, és még sok hangos, utánozhatatlan kacajt kívánunk neki. A kivitelezői csapat volt egyébként a feladó. Hát én ezt így az éteren keresztül átadtam, a csapat pedig majd akkor jelezze a főnöknek, aki most valószínűleg nagyon elfoglalt és nagyon dolgozik, hogy a mai napon ő a kedves szerencsés. Őt illeti ugye a kismandula cukrászda, a fantasztikus sütiboxa, amihez természetesen gratulálok és jó étvágyat kívánok, hát majd a kis csipet csapattal ezt el lehet fogyasztani. És egy újabb igazi mai sláger is jár még a köszöntő mellé, itt van Beberexa újdonsága. Az énekes nő ráadásul bevezette idén a saját vokál reset rutinját. Minden koncert előtt 7 percet tölt teljes csendben, hogy lenyugtassa a hangszálait és a pulzusát természetesen. Most viszont oda teszi magát, jön a Faithless-szel az új dal, ez a New Religion, itt a

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, közöttük a megígért játék. Dunapart Fest, július 2-án, 3-án és 4-én a Rádió 1-jel, mert hogy ott lesz a stage-ünk és az összes lemezlovasunk.

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Páros belépőt nyer valaki tőlem a Dunapart Festre július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Tetszőlegesen választható napra. Halló?
1: Halló, szia, te is Balázs vagyok. A játékot szeretnék jelentkezni.
0: Balázs, honnan telefonáltál?
1: Én most jelenleg Angliából.
0: Ott hány fok van?
1: Itt kérlek szépen 22.
0: Csak hogy irigykedjünk, tudod mennyi van itt?
1: Hát ilyen 35 környéke.
0: 35, igen, ez a csúcs a mai nap folyamán. Mit csinálsz Angliában?
1: Én kamionozok, úton vagyok vissza Magyarba.
0: Dolgozol ezerrel.
1: Igen.
0: Merre felé leszel július elején?
1: Hát remélem a fesztiválon.
0: Ott leszel? 10-ként elértél Angliában!
1: Ja, nagyon király vagy ott is, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na gyere velünk akkor fesztiválozni!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Minket nem érhet az a vád, hogy aki online hallgatja a Rádió 1-et, az nem kerülhet be az ilyen játékokba. Itt az élő példa.

0: Igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Atis vagy?
0: Igen. És te ki vagy?
1: Ja, Atis. Én Levi vagyok.
0: Levikém, hát mi újság veled? Hogy telik a nyári szünet?
1: Jó, telik. Jó napot.
0: Szia, te ki vagy?
1: Én Benyigem Ilan.
0: Barátaim, mit csináltok?
1: Mit csinálunk a fűbe? Hát az a terv, hogy ma fogok tanulni tangotanáról, aztán meg motorozok, és hallgatom a rádió egyet. Szia!
0: Hát te meg valaki harmadik vagy? Szia!
1: Igen, szia!
0: Nagyon sokan vagytok, jól van, hát
1: szia,
0: akkor...
1: Igen, igen, csoportos bulit tartunk.
0: Ha, akkor jó bulizást a rádió egyel.
1: Köszönöm!
0: És úgy üljetek a fűben, hogy nézzétek, mikor lesz felettetek több gomoly felhő, mert abból lehet zápor, zivatar is, csak mondom. Holnap egyébként több napsütés, kevesebb csapadék lesz, és marad a 35 fokos maximum.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 DJ-vel, rengeteg fellépővel, idén is Dunapart Fest Ráckevén, július 2-án, 3-án és 4-én, és idén is bejuttatjuk a Rádió 1 hallgatókat, rengetegen fogunk bulizni együtt, a 10. telefonáló biztosan ott lesz most. Halló!
1: Szia, Bálint vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Bálint, honnan hívtál?
1: Vecsésről.
0: Milyen idő van Vecsésen?
1: Nagyon meleg van.
0: Akkor országos szintű a hőség.
1: Az biztos.
0: Ehhez egy jó kis fesztivál lehetőség.
1: Én benne lennék.
0: Mert hogy elértél 10-ként, Bálint! Tényleg?
1: De jó, nagyon köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai stáger megy.
0: Bálintom, na gyere!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm.
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát szerintem az egyik kollégámat.
0: Ah, még ott is. Még hát a fesztivál ideje alatt is a kollégákkal.
1: Pontosan, pontosan.
0: Akkor ez egy nagyon jó brigád, bármit is csináltok.
1: Autókölcsönzőnél dolgozunk és kocsikat mozgatunk.
0: Nincs is jobb dolog ebben a nagy melegben. Jó van, kitartást, jó munkát, aztán jó fesztiválozást. És drága Rádió 1-esek, ezzel nincs vége. Juhász Gergőnél is lehet páros belépőjegyeket nyerni a rádió.

0: reggeli sláger megy.
1: Szia, Győrből lennék, és egész nap a rádió megy. Már reggel beszél a kocsiba, és már megy a rádió.
0: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc, közlekedési információk. Legenda írta, hogy az M1-es a határ felé haladó oldalon már az M0-ástól belassul, és egészen Biatorbágyig ne legyen siető senkinek az útja. Dávid pedig azt írta, a 611-es főúton balesetezett két autó a 12-es kilométernél, jelenleg is tart a műszaki mentés. Ha van még hír, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en előre is köszönjük mindenkinek. Autós barátaim pedig a következő dalt nagyon fogják szeretni. Jön a Pepas!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor mostantól kezdve szó szerint egymások adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition Jaminával, 8-tól jön majd a diszkós, itt 9 órától pedig World is My Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A pará.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre.

0: nyitunk nyári időszámításra. 2 órás a Rádió 1 Live Mix. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 10. kerületben történt Budapesten, pár perce a Dréher Antal úton, a Kőrösi Csoma Sándor útnál, a 611-es főúton pedig Sást közelében 2 személygépjármű ütközött frontálisan, a 12-es kilométernél félpályás útzár van, és nagy a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, szia Geri, hello, Jami, nézem a TikTokot, az a kérdésem, hogy akkor a kívánság műsor így 1 órás lesz, és ugye sokszor lesz délután is 2 órában ezentúl, Jami, na üdvözlettel Ákos, az elsőre, sőt a másodikra is igen a válasz.
1: Na, így van, igen, tehát abszolút nagyon örülünk neki, tényleg nagyon sok ugye a fellépés sokszor ez érinti az, akár az esti mix műsort, ilyenkor délután viszont ez a 2 óra abszolút a miénk lehet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy igen, biztosan minden héten találkozhatok velem is.
0: Így igaz, és nagyon reméljük, hogy szeretni fogjátok a nyári időszámítást itt a Rádió 1 Live Mixben. Mától kezdve tehát este 6-kor nem állunk le, hanem mixelünk azután is még 1 órán át. Sziasztok, nyugtassatok meg, hogy továbbra sem lehet majd azt mondani, hogy mindenkinek, aki szereti. Hajrá, Jami és Geri, Janita. Anita, így van a szabály, a szabály és marad.
1: Így van, azért ami az 1 órára vonatkozott, ez a 2-re is fog. Még egy nagyon vicces mondatot hadd olvasok fel, valaki azt írta, hogy lehet kérni a Dübörgő a ház című dalt, amit kívánság műsorban. Hát még így nem is olvastam ezt a címet.
0: Lehet majd Dübörgő 7 és 8 között.
1: Igen, ez a kívánság kosárét ugye egészen hétig.
0: Na menjünk tovább, Jami.
1: Megyünk tovább, szintén közönség kedves Taylor Swift legújabb dalával lesz az Opelite nálam Cosmic Dawn remixében, úgyhogy ez jön itt a következő másfél órában még, tehát egészen hétig ne felejtsétek, itt vagyunk Juhász Gerivel és velem Jaminával a Rádió 1 Live Mixben. At the turntables now, Jamina.

0: üzeni Melinda. Sziasztok, régi csendes hallgatótok vagyok az ősidők óta, mindössze másodjára írok nektek. Tökéletes a live mix itt Finnországban, pláne a World is My Radio Show DJ-vel. Hajrá, Jamina, üdvözlettel, Őrs!
1: De jó, írjál többször, Őrs, mit szólsz hozzá? Köszönjük, hogy ott kín is minket hallgatsz.
0: Sziasztok, minden új kezdeményezést támogatok, pláne tőletek, csak nyugisan, nem kapkodva, ezt szeretem, így van idő a dugóban ülni, max hangerővel. Puszi nektek, Andi!
1: Na ezért vagyunk itt, így van, azért mi is tudjuk pontosan Gerivel, hogy milyen az, főleg ilyen melegbe tényleg arra szólni a dugóba, pláne ha nincs légkondid, úgyhogy itt vagyunk a háttérben, csendesen, finoman,
0: bizonyán,
1: kettő mindjárt, órán keresztül.
0: Igen, mindjárt este 60, eddig ilyenkor mindig azt mondtam, hogy mindjárt kezdődik az élő kívánság műsor, na de most...
1: Elmegyünk...
0: Igen. Elmegyünk, de csak azért, hogy visszajöjjünk újult erővel. Jó?
1: Hogy újra, elmegyünk, hogy újra kezdhessük, tudjátok? Úgyhogy így van, jövünk vissza az igazi mai slágerekkel. Tehát maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A Sopron Fest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
17: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
18: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám. Egy este, ami nyomot hagy. Július 4-én Debrecenben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
19: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: Június 27-én ismét Hajdúszoboszlón az év diákbulija, a bizonyítványbuli. A színpadon Berry, Mis, Éberkóma, Mihály Filuca és még sokan mások. Fergeteges koncertek, óriási hangulat és a nyár első felejthetetlen bulija vár rád. Bizonyítványbuli 2026. Június 27. Hajdúszoboszló repülőtér. A nyár itt kezdődik.
20: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most két gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. Két gombócra a harmadik most ajándék.
21: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
22: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
16: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Reklámot hallottak.
16: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Megkezdődött a 33-as főút belterületi szakaszának felújítása Debrecenben. Elsőként a bentértől egy csaknem 520 méteres részen kap új aszfalt réteget a Füredi út. A munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra, sávlezárásokra kell számítani a Füredi és a Balmazújvárosi út egy-egy szakaszán. Elkészítette az NB1 sorsolását a Magyar Labdarúgó Szövetség, írja a dvsc.hu. A debreceniek a július 25-26-ai hétvégén a Puskás Akadémiát fogadják, majd Újpestre látogatnak, a harmadik fordulóban pedig jön a Lokinyíregyháza rangadó. Kedden többnyire napos időre van kilátás, 32 fok körüli maximum hőmérséklettel. Helyenként egy kisebb zápor előfordulhat.
7: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Így van, hello mindenkinek, este 6 óra a pontos idő, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától kezdve ne válunk le este 6-kor, hanem még egy órán át tart a Rádió 1 Live Mix Magyarország legjobb DJ-vel, ma például Jaminával. Hello Jami még egyszer!
2: Így van, nagyon örülök neki, hogy velem indítottuk ezt el, és én lettem az ilyen úgymond prototípus, úgyhogy nagyon örülünk neki tényleg, hogy 2 órán keresztül. Olyan fura volt azért 6 órakor itt hagyni ezt az egészet, igen, mert annyira beindítottuk itt a délutánt, egyrészt minket is, meg tudjuk, hogy nektek is tök jó ez hazafele a dugóba, úgyhogy mostantól tényleg 7-ig itt vagyunk élőben a Live Mix-ben.
1: Pontosan, elindult a nyári szünet, elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
2: Másodszor rúgok ebbe bele, Geri, kérlek, rakjuk arrébb.
1: Ez lassan maradandó sérülés.
2: És szandálva vagyok, és belerúgtam.
1: Jézusom.
2: Na mindegy, semmi baj.
1: Ez legyen a legnagyobb gondom, ha menjünk tovább.
2: Kezdjük tehát a második órát itt a Live Mix-ben, ez pedig John Felix és Shaus közöse, jön a Walk With Me. Tehát lányok, fiúk, egészen hétig pörgünk a Rádió 1 Live Mix-ben.

0: Mix Summer Edition, mától 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és mindig egészen este 7-ig tart. Annyira jó, hogy 2 órát vagytok, itthon aszalódunk 2 picivel, úgyhogy köszönjük Jami és Geri, hogy kapunk tőletek egy kis nyári bulit a nappaliba. Kriszti Almádiból.
1: Így van, hát nagyon meleg van, ugye, úgyhogy örülünk akkor, ha egy kicsit felpesdítjük és lehűtjük a délutánatokat.
0: Így van, apropó időjárás, ezt még neked nem mondtam, Jami, de van egy támogatott időjárásunk, ezt majd mindig az éppen aktuális és szolgálatban lévő DJ fogja elmondani mellettem, úgyhogy pár mondat az időjárásról, csak úgy ilyen jaminásan, egy
1: menjem.
0: Mehet.
1: Ja, mehet is. Időjárás jelentésünket hallják. Szél, csapadék, lehűlés, egyáltalán nem várható. Rohadt meleg van. Időjárás jelentésünket hallották.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ez mennyivel jobb, mint amit én mondtam egyedül.
1: Nekem most felkészületlenül csak ennyi jutott eszembe az időjárásról. Egészítsétek ki valamivel, ha szeretnétek, de szerintem elmondtam mindent.
0: 0-20-3-111-111 ez az SMS és Viber számunk. Jamina, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszók mögött a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben megyünk tovább.
1: Egy olyan zenével megyünk tovább, amit tényleg abszolút köszönhetünk szerintem a social médiának. Mindenhol látom, Instagramon a sztorik alá bevágva, a TikTok videók alá bevágva, és nekem abszolút a 2026-os nyár jut róla eszembe, ez pedig Bauza és a Magnetic. Ezzel folytatjuk tehát a 2 órás Live Mixet.

Mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. Rádió 1.

Live Mix. Minden hétköznap délután igazi mai slágerek egy mixben, élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Két órás a Rádió 1 Live Mix, és egészen este hétig tart. Egy fontos közlekedési info. Nagyon sokan írjátok, még mindig lassú a haladás egy korábbi baleset miatt Budapesten a Dreher Antal úton, a Sörgyárnál. Szolnokon szakad az eső, mindenki vigyázzon hazafelé. Jó bulit nektek, jó volt a műsor, ez Gaben üzenete volt, nagyon köszönjük. Erzsé néni birizgálja az UTP kábelt. Akadozik a stream, a porszívót lehet az előbb átolta rajta egyszer-kétszer, írja valaki a TikTokon. Erzsike néni elvitte a sót.
1: És szegény be is jött, hogy mit csináltam, én itt se voltam.
0: És mi az az UTP kábel? Nagyon jó, hogy két órás lett a Live Mix, és külön zseni, hogy a legelső nap Jamina volt, írja István. Jamina, hogy érezte magát? Kérdezi Zsú.
1: Én nagyon jól éreztem magam, én mondtam is a Gerinek már az elején, mikor én már tudtam, hogy két órás lesz ez a Live Mix, hogy

0: aktívabbnak érzem én, mint az esti műsort. Nyilván ezzel most nem azt mondom, hogy az esti az tehát nyilván az, annak egy másik hangulata
1: van. Persze, más időszak, más környezet.
0: Nyilván, tök jó, hogy világos van, besüt a nap még. Szóval nagyon jól éreztem én magam, és örülök, hogy velem indult ez a 2 órás Summer Edition Live Mix.
1: Én úgy szintén, fellépések még a héten.
0: Igen, a hétvégén én elutazom, ugyanis az unokatestvérem férjhez megy, ráadásul Toszkánába, tök közel találtak helyszínt.
1: De jó!
0: Igen, úgyhogy a hétvégén nem találkozhatunk, annyi, hogy most lesz a, nem tudom, nem lehet mondani, a fővárosban biztos, hogy találkozunk, igen, és Nyíregyházán még így a hétvége előtt egy kicsit így körbeírtam.
1: Annyira szeretek profikkal dolgozni, jó, ami isteni volt a mai, nagyon köszi. World is my radio show itt a Rádió 1-en, holnap után este.
0: Így van, jövök majd vissza hozzátok szerdán, nektek további jó hallgatózást a Rádió 1-en, szevasztok.
1: Maradjatok, az 1 órás Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És lesz játék is, páros belépőt nyerhettek a Dunapart Festre, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
11: Július 4-én újra a Halászlé Fesztivál Tiszacsegé. 11 órától kedvezményes áron kóstolhatod a híres halászleve. Vár a zenés forgatag az Agyagbandával és a Számadó zenekarral, valamint családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár. Este pedig az Abrakazabra zenekar és Sobec Tamás repít vissza az időben a Demir Respect Hogyan tudnék élni nélküled koncerttel. Továbbá fellép Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó. A belépés ingyenes. Tiszacsege, ahol a halászlé és a zene összefor.
12: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Debrecen több intézkedéssel is segíti a lakosságot a hőségriasztás idején. Ezekben a napokban a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak vizet a karitatív testület önkéntesei 11 és 15 óra között. De emellett több helyszínen hűsítő, párásító berendezések is üzemelnek. Tűzcsap vezeték rekonstrukciós munkálatokat végez a debreceni vízmű a Leiningen utca 101/B szám alatt, holnap reggel 8 órától délig. Emiatt szünetelni fog a vízszolgáltatás a Leiningen utca, Alma és Lázár utca közötti szakaszán, közölte a társaság. Kedden többnyire napos időre van kilátás, 32 fok körüli maximum hőmérséklettel. Helyenként egy-egy kisebb zápor előfordulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
2: Rádió
14: egy! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: kéri továbbra is minket hallgatni. Kamrádot kéri ma az első telefonáló. Hogy hívnak?
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi! Kinek menjen?
1: A barátnőknek, akikkel Pesten megismerkedtem a Budapest Parkos buliba.
0: Mármint ugye a mi születésnapi fesztiválunkon.
1: Igen.
0: De jó!
1: Igen.
0: Ott tehát igazi barátságok is szövődtek, amik most is tartanak.
1: Igen, képzeld, és megyek majd vissza.
0: Nagyon helyes, Messi,

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma útjára indult a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, emiatt a nyáron csak 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. 7 és 8 között tudtok tehát zenéket kérni és egymásnak üzenni. Rédalát készítettem elő, ki kéri?
1: Kinga.
0: És ki kapja Kinga, kinek küldjük?
1: Egész Abátszalóknak. Jövünk.
0: Abátszalók, vigyázz, jön a Kinga. Jesszusom, mi fog történni Abátszalókon ma? Miután megérkezel?
1: Hát mi nem fog történni.
0: Atya úristen, de mi ez, valami buli lesz, vagy ünnepeltek valamit?
1: Igen, egy házi bulit tartunk.
0: Kinél lesz?
1: Kicsi barátnőmnek tartjuk, hogy hazajött, mert Svájcba lakik.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt üzenem neki, hogy örülünk, hogy végre itt van, és hogy a csapat tagja újra.
0: Hát hölgyek, akkor Ray és a Where is my husband már pörög is nektek oda Abátszalókra. Tegyétek oda ezt a ma estét, jó bulit kívánok, hajrá!
1: Köszönjük!
0: És ha már buli, akkor tudjátok mit? A következő játékot is elindítom, ha jönnétek velünk a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Ja, Bea vagyok, és szeretnék játszani.
0: Hello, Bea! Tudod a Rádió Egy szlogent, remélem?
1: Persze, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Úgyhogy jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Illetve örülünk, nem tudom mennyire hallatszódik be.
0: Hallom, hogy nagy az öröm. Kik vannak ott? Gyerkőcök?
1: Igen, majd bele fogok menni.
0: Érezzétek nagyon jól magam.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Mától kezdve 2 órás a Rádió 1 Live Mix és 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. Tamás Éva megszed kéri, kinek menjen?
1: Liának, a kislányomnak.
0: Lia, de szép neve van, mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Tamás vagyok, a 10.
0: Tamás, te ebben ennyire biztos vagy?
1: Hát az előbb első voltam, most 10. kell lennem.
0: Én is így számolom, hogy most a 10. vagy ebben a körben. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tamás, ezt összehoztad, megvan a nyeremény!
1: Köszönöm!
0: Tényleg te voltál a 10., úgyhogy viszünk fesztiválozni. Nagyon figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott lesz az összes Rádió 1 DJ, meg most már te is másod magaddal. Ki megy majd még veled fesztiválozni?
1: Tesóm.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show élőben egy csomó friss zenével, na meg Metzger Vikivel is, Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik. Köszi mindenkinek a figyelmet, várlak vissza titeket egy óra múlva. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ó, már megint koszos az autóm.
10: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
9: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
12: reklamkukac@mcdb.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm a publikum. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne a diszkosi trédősó, DJ Juniorral, Bárnyátéval és velem, Hanvai PG-vel.
1: Nem játsz egy Billie Jean-t.

0: Most pedig jön Alex Kenji, ezzel a lemezzel kívánunk kellemes rádiózást itt a Diszkosit Radio Show-ban is, csak is újdonságok, illetve igazi mai slágerek egészen 8 és 9 óra között tőlünk a Diszkosit csapatától. Na ehhez kívánunk kellemes rádiózást!
1: Milyen jó verzió aztán!

0: túl sok számot játszol.
1: Túl sok szám.
0: Túl röviden.
2: Hát nem mindegy, hogy ki mondja.
0: Mondjuk ezt elméletek komoly szakember mondta.
1: Hát, honnan, jó. Maradjon meg neki.
0: És menjünk tovább. Jön egy olyan dal, amely a záró száma volt egyébként az 50. születésnapomnak, ugyebár az elmúlt szombaton a rakparton. Az utolsó három az meglehetősen érzelmesre sikerült. Mindenki sírt, na jó, nem mindenki, de nagyon sokan, úgy 20-30 ember. Ők itt vannak most a TikTokon, őket külön puszilom. Jön a sebek mélyén itt a Rádió 1-en. Roberto Vén és jó magam, Hanvaj PG dala.

Az elmúlt héten egyrészt a Szelidítónak köszönöm, mert jó volt a szombat este, bár rohadt meleg volt, előtte meg közvetlenül Olaszországban voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy van az a narancssárga ital, és egy ilyen így árnyékról árnyékra próbáltunk menni napsütésbe itt, mert olyan meleg volt Rómában, 36 fok, hogy egy egész narancsliget van most bennem, de nagyon jól éreztem

0: műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt!
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk!
5: Június 26. péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM anyagot.

0: progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő három órában. Mellettem Metzger Viktória mostantól a rádió egy stúdiójában, megint trikóban. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Úgy szeretem, hogy itt a nyár többek között emiatt is.
1: Hát igen, igen, és rádió egy színbe jöttem, nézzétek, mert bizony, nagyon belepasszalok itt a háttérbe. Úgyhogy igen, készültem ma estére nagyon jó trackekkel is.
0: Van egy új címlap, aztán mész majd hajózni Balázsékkal a hétvégén, igen, úgyhogy lesz miről beszélni ma.
1: Igen, izgi lesz, mert a férjem is ott lesz.
0: Bizony, hát ezért, hogy családi vállalkozásban nyomjátok a showbizniszt. Majd dumálunk erről is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek innentől, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Hypaton, Out of My Head, csak itt a Rádió 1-en, Where is My Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metz.

0: tenni a jó kis eseményeiteken. Ezt Magdi írja nekünk. Kedves Magdi, nem kell Győrbe menni, vagy nem kell Budapestre jönni a legközelebbi eseményünkre. Győrből is el tudsz menni, például a Balatonra, az még közelebb is van, mint Budapest.
1: Bizony, bizony. Én pont megtettem egy ilyen távot a hétvégén, nagyon kemény volt, Vanyarcvashegyről mentem Győrbe, úgyhogy elég húzós volt, de gyertek, mert nagyon-nagyon jó lesz.
0: Bizony, mert hogy pénteken Balázsék hajózni fognak, és hát Metzger Viktória és a BSV, mint egy ilyen nagy családi vállalkozás, ott lesz ezen a kitelepülésen.
1: Igen, egyébként nagyon vicces, mert amikor megkerestek minket, akkor pont így jött, hogy szeretnének egy ilyen családi kitelepülést. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, meg ez egy teljesen új sztori lesz, hiszen hajón még nem voltunk így együtt a fiúkkal. Úgyhogy izgalmas lesz, igen. Mondjuk az is nagyon izgalmas lesz, hogy mi már előző este leköltözünk, ugye már építik a hajót, már zajlanak majd csütörtök este az előkészületek, és hát nekem reggel ilyen 6-ra már ott kell lennem a hajón. 3-4-6-ra, Jézusom, mondtam is, mert ugye indulunk, és ugye Tihanyba lesz az egész történet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz.
0: További részleteket Balázsék úgyis

hogy Nagy Bogi is ott lesz velünk a hajón. Be fogunk ugrani, kézzeljétek el. És akkor most stílszerűen a közös dalunkat hoztam el, Nagy Bogival és Miss Mood-dal, ami egyébként már mindjárt 800 ezer megtekintésnél jár. Nagyon-nagyon örülünk neki, innen is köszönjük szépen. Úgyhogy jön az Éden tőlünk nektek itt a Virgin Radio Show-ban. And the

0: a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor hétfőnként mindig Metzger Viktória két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Hello Viki zenéit nagyon szeretem, tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy legszívesebben felvenném, írja János. János, látnád ma a csizmáját?
1: Igen, várjatok, megmutatom.
0: És Viki megmutatta, úristen. Ez viszont tényleg brutál jól néz ki.
1: Köszönöm szépen, ma ilyen West Coast style-ban vagyok.
0: Szép. Szia Geri, mikor jön a kollár, kérdezi Norbi. Norbi, kollár 10:40 körül érkezik meg, mindig hozza a jó zenéit, mindig hozza a finom kis parfüm felhőt maga mögött. Kollár nagyon szeretjük, ő mindig Vikit váltja, és ilyen 10:40-42 körül ő már mindig itt van bőven.
1: Bizony, bizony.
0: Én viszont elmegyek Szabira, és mi történik? Van egy új címlapod?
1: igen. Meglepi, juhú! Ugye beszélgettünk róla már idén, hogy idén lesz 20 éve, hogy zenélek.
0: Így van.
1: És újra felkérést kaptam egy címlapra, ami nagyon-nagyon a szívem csücske volt, hiszen képzétek el, a férjem is egy fotón szerepel velem, úgyhogy a belső anyagban, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát ez egy eléggé mély interjúval ellátott és gyönyörű szép fotókkal tűzdelt anyag lett, úgyhogy ha az újságárusnál jártok, vagy a benzinkúton, akkor csekkoljátok rá, mert tényleg szerintem egy nagyon-nagyon menő kis anyag lett.
0: De jó. Ilyenkor, amikor rámondod az áment a fotókra, az egy nagyon hosszú kiválasztás eredménye, vagy ez, ahogy telik az idő, ez már egyre gyorsabban megy?
1: Hát képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt, mert Zsólyomi Norbi fotózott, és ő az egyik legjobb egyébként a divat szakmában, divatfotósként, és hát ott lefotóztuk 2 óra alatt az anyagot, így megmutogatta, hogy ő mire gondol, megnéztem, és mondom, hogy úristen, nagyon jó, tetszik.
0: De jó.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Ezért
1: nagyon
0: jó profika dolgozni.
1: Igen.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel menjünk tovább?
1: Egy zseniális feldolgozás.

0: All-Inclusive Grill Kolbász a Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valósi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
1: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: 0-2 van, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, totál élőben, hangban és képben, mellettem még mindig Metzger Viktória a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: És jön még Kollár is szintén élőben, majd Viki után 11 és éjfél között, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111, isteni zenék jönnek ebben a következő 60 percben is, csapjunk bele!
1: Bizony, itt is van már Alex Kenji és a Bambolé, ezzel startol a World is My Radio Show második órája. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Johnson és a legendás Get Get Down. Tűpontosan 27 éve 1999 júniusában jelent meg az eredeti változata, képzeljétek el. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és többek között ezért is jók a modern remixek, mert ezek a dalok elő tudnak kerülni újra meg újra.
1: Igen, és ez egy zseniális remix, egy jó kis ilyen tribal house, én imádom.
0: Milyen a nyár, mi a helyzet a fellépésekkel, mennyire vagy betáblázva idén nyáron?
1: Hát elég durva, ilyen 23-24 bulim van minden hónapban most a nyáron, úgyhogy ebből kiszámolhatjátok, hogy 30-31 napos egy hónap. Hát túl sok pihenőm nem lesz, ugye? Aztán én még tegnap is felléptem, nagyjából múlt héten 5 bulit nyomtam le, plusz egy klipforgatást, úgyhogy eléggé ki vagyok. És még itt vagyunk ugye hétfőn a rádióban, úgyhogy húzós ez a nyár is, hála Istennek, én nagyon örülök neki, hogy ennyi buli van, nagyon jó fesztiválok, és a Rádió 1 is ott lesz egyébként nagyon sok jó fesztiválon.
0: Bizony, többek között a Dunapart Festen is majd július elején, erre páros belépőket holnap is nyerhettek egész nap, napközben Attistól meg este tőlem is az immár egy órás élő Rádió 1 kívánság műsorban, és hát Vikinek lesz egy nagyon különleges fellépése a BSV-vel, Balázsékkal egy hajón most péntek reggel.
1: Igen, igen, arra még fel se készültem, pont azt beszélgettük a srácokkal, hogy lemegyünk, lent alszunk, és lehet, hogy mi le se fekszünk aludni, mert át vagyunk állva, és ugye reggel 6-kor már a hajón kell lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ebből alvás, valószínűleg sehogy.
0: Főleg, hogyha lesz egy kis ereszdel a hajam előző este. Lesz?
1: Á, Geri, azért már ez öregek vagyunk.
0: Azért meglátjuk. Kíváncsi leszek a beköszönésetekre péntek reggel.
1: Igen, én meg se szólalok, majd a srácok, majd se meg a Balázsék.
0: Úgyhogy Balázsékat hallgassátok majd pénteken reggel, és bővebb információ a hajózással kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu, meg persze a következő reggeleken majd Balázséknál élő adásban. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, ha már feldolgozások, de DJ Jenkitől jön a Gasolina, Gene and Sonic remixében, csak itt a World is Mine Radio Show-ban.
2: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: hallottátok volna a nagy hírt, most pénteken reggel nem csak Viki és a BSV lesz ott Balázsék hajózásán, hanem Nagy Bogi is.
1: Igen, én úgy tudom, úgyhogy nem akarok fals infokat mondani, de nekem ez az utolsó információm, hogy jön velünk a Bogi is.
0: Ez egy nagyon nagy

0: Minden további információ a rádió1.hu-n, meg majd még a következő reggeleken Balázséknál élő adásban. Lendülünk közben tovább.
1: Bizony, egy nagy kedvencem, már folytatjuk, ezzel van tele amúgy is a TikTok. 54 Ultra jön, és a Talk to You, csak itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. And the turntables now.

0: Nagyon-nagyon szép, és tényleg baromi jól néz ki. És akkor ez egy apró részlete annak az egész nagynak, ami majd lesz az egész
1: nálam. Így van. Mindenképpen egybefüggő mintákat szeretnék majd a karjaimra, két telikart szeretnék, valamilyen mély jelentőséggel bíró tematikával, de arra még nem állok észre, úgyhogy a lábaimat addig lehet bátran firkálni, így vagyok vele.
0: És mennyire kicsi a világ, ugyanahoz a csajhoz járunk, tehát
1: így van, ezt már kiklipeljük a Vivinek. Hello Vivi!
0: Hello Vivi! 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább!
1: Abszolút, ugye 2025-ben talán Calvin Harris Blessings-ét mondhatjuk az évslágerének, vagy a nyárslágerének. Ez idén másképp van egy magyar vonatkozású dallal, amit Hugo is megvásárolt, eljutott egészen a Beatport Number One-ig, a világ első számú elektronikus zenéje most. Ez a Move Into The Sun, ezzel folytatódik a Burizman Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kullár! World is Mine Radio.

hogy ma is verhetetlen a mixed, amit az egész család hallgat. Közel 2 órája cseresznyét válogatunk ugyanis a kertben, lámpafény alatt, szúnyogokkal megáldva, készül a pálinkának való, noha kezd idegölő lenni már, a mixednek állod, gyorsabban megy a munka. Anyu szavaival búcsú.

0: Ja, és igen, örök pattársad Máté.
1: Drága vidéki barátom, cseresznyeszedés. Köszi szépen, hogy itt vagytok, nagyon kedves. Hajrá cseresznyeszedéshez.
0: Rettenetesen halagultam volna, hogyha csak úgy csemege lett volna abból a sok cseresznyéből. És nem pálinka, úgyhogy Máté, nagyon-nagyon nőttél a szememben.
1: Ennyi járatams, abszolút, köszönjük, hogy itt vagy.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem csak a nyarat nyomjuk meg, hanem ezt a hétfő estét is, megyünk tovább.
1: Abszolút, és például a jövő hét hétvégénket is, úgyis a rádió egy csapatával a Dunapart Festen leszünk Ráckevén, és én majd szombaton fogok fellépni a rádió egy színeiben, ami utólag is nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon várjuk a drága rádió hallgatókat. Nagy buli lesz, én azt gondolom.
0: Így igaz, és a Dunapart Festre belépőket holnap is nyerhettek napközben, majd Attistól meg este tőlem is a rádió egy kívánság műsorban, és akkor lendülünk tovább.
1: Így van, tessék játszani, Max Tyler számomra egyébként már 2025 felfedezetje, szerintem a világ egyik legjobb producere, úgyhogy vele folytatódik, jön az Old School Flavor, ezzel folytatódik a Where Is My Radio Show.

0: 15 éve titeket hallgatlak, még mindig imádom a hangot, szép estét nektek, wow. Köszi Noncsi. Köszi Noncsi, nagyon
1: ez nem semmi, 15 éve, 3,5 éves voltam.
0: Tényleg, hát te vagy a legfiatalabb World is My Radio Show DJ.
1: És ez nekem még mindig nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
0: És ne felejtjétek, Kollárt is láthatjátok, hallhatjátok személyesen majd a Dunapart Festen, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ez ugye a jövő hétvége.
1: Yes. Abszolút, és szombaton leszek majd, egyébként a Ráckevén, ennyi. Gyertek, gyertek, jó buli lesz biztos, Rádió 1-es bulik mindig jók.
0: Így igaz, lesz Rádió 1 stage, nagyon nagy buli lesz, nagyon jó helyszínen, nagyon közel a fővároshoz, és nagyon fontos, hogy napi jegyeket, ahogy mondtam, egész nap, holnap is nyerhettek majd Atistól, valamint tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban.
1: Yes.
0: Úgyhogy

0: ellen a 40. percben és a 40. másodpercben.
1: Hát pont semmit nem értettem, ahol mondtam, semmi közöm nincs a fozihoz, de Gerét követi mellettünk, úgyhogy drága rádióhallgatók, erről sem maradtok le. Egyébként itt közben 2023-as mappákban kalandozok, és rátaláltam egy gyöngyszemre Sam Smith-től, úgyhogy illúzióval folytatódik a Böris Merédió Show.

0: fellépések még a héten.
1: Abszolút tele vagyok, hála jó Istennek, dübörög a nyári szezon. Csütörtökön egy budapesti rezidencián leszek egyébként, minden csütörtökön a nyáron, aztán szombaton Siófokra megyek majd, és az azt követő szombaton pedig a rádió csapatával Ráckevér a Dunapart Festre.
0: Yes, legközelebb pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszi szépen a ma estét.
1: Igen, én is köszönöm a kitüntető figyelmet, kellemes hetet nektek.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap kedden jövünk megint 9-től élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
3: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával is bővül az eddigi lista, emellett pedig a meglévők szabályait is módosítják, nagyon nem mennék bele, a Radio 1.hu minden infót összeszedtünk, aki belásná magát, viszont az egyik legnagyobb újdonság az lesz, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriát be fogják vezetni, ebben a kategóriában is osztanak tehát már majd idén Grammy díjakat, vagyis hát jövőre. Nehogy az idei dalok után. Na, ne bonyolódjunk bele. Sam Feldy, Rosalinnel, ez a Hard Like Mine itt a Rádió 1-en.